0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozóügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9%-ről 8,5%-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk. Ez itt a Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer három kismalac. Négyszögletű kerekerdő közepén éltek, a visszaváltatlan üveghegyen túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac retúr. Ahogy teltek múltak az évek, minden télen egyre jobban fázott a három kismalac. Úgy gondolták, ez ellen tenni kell valamit. Azt mondja az egyik kismalac.
3: Menjünk be a városba az emberhez, és kérjük meg, hogy adjon nekünk téglát, hogy házat építhessünk, és akkor nem fogunk fázni.
2: Úgy is tettek. Bementek a városba, megkeresték az embert, és azt mondták neki.
3: Te ember, adjál nekünk téglát, és mi házat építünk magunknak, és akkor nem fogunk télen fázni.
2: Mire az ember?
4: Néma, beszélő disznó!
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Jelentős informatikai fejlesztéseket jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai és közigazgatási fejlesztési programot jelentett be a miniszterelnöki kabinetiroda. A kormány.hu hivatalos közleménye szerint több milliárd forintot biztosítanak a kormányablakok megújítására. A cél a papíralapú ügyintézés teljes felszámolása és az elektronikus rendszerek kiterjesztése az országban. Az új szoftverek bevezetésével az állampolgárok várakozási ideje a töredékére csökkenhet a hivatalokban. A kormányhivatali vezető üdvözölte a technológiai váltást, amely jelentősen tehermentesíti a köztisztviselőket. Ellenzéki szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek az adatvédelmi kockázatok és a kiberbiztonság megerősítésének fontosságára. Az aradi 13-ak nem azért váltak hősökké, mert minden csatát megnyertek, hanem azért, mert amikor már mindent elveszítettek, a tartásukat akkor sem veszítették el, mondta a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben Budapesten, a Batthyány mauzóleumnál az aradi vértanúk emléknapján. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, október 6-a nem egy győzelemre, egy diadalra emlékeztet, nem ünneplésre gyűlünk össze, hanem azokra a hősökre emlékezünk, akik hűek maradtak a hazájukhoz, amikor ennek az ára már a saját életük volt. Felidézte, 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet és Budapesten Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. Különböző származású életutat bejárt emberek voltak ők, de amikor dönteniük kellett, összekötötte őket Magyarország szolgálata, emelte ki. Tavaly óta csak nem 6000 támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csak nem 5,5 milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben. A döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódtak ki, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át. 2025-ben 139 tételben összesen 1,8 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter. 2026-ban az április 12-ével záruló 3,5 hónapban összesen 3,6 milliárd forintról döntött 107 tételben. Márciusban csak nem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető. A jelmezeket is felpróbálta egy betörő egy budapesti színházban, de hamar véget ért a produkciója. Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a 7. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett, írta a Facebookon a budapesti rendőrfőkapitányság. A poszthoz mellékelt videón látható, ahogy a férfi az előadáshoz bekészített jelmezeket és kalapot, kesztyűt is felveszi. Ezután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye őket, de a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
10: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.

0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként is kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október eleji időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte, és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022 áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Ebreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
10: Hello,
9: Hobby Rádió.
10: Fogalkozni, miért egy kia busztába?

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Próza jelenet. Előadás hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
5: Jelentős növekedés mutatott augusztusban a magyar ipar. Bocsánatot kért a tiszásokkal kapcsolatos szavak miatt a katolikus plébános. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rég nem látott mértékű növekedést mutatott augusztusban a magyar ipar a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az ágazat közel 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. Ilyen mértékű bővülésre nagyon rég nem volt példa. Legutóbb 2022. decemberében tudott a mostaninál nagyobb növekedést összehozni a gazdaság. A KSH szerint a feldolgozóipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjaihoz képest. Az iparegészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának köszönhető. Aggasztó környezetvédelmi és hidrológiai adatok láttak napvilágot a hazai folyók állapotáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a Duna vízszintje a fővárosi szakaszon újabb centimétereket esett. A tartós őszi csapadék hiány miatt a folyó vízhozama jelentősen elmarad a szokásos átlagtól. A vízügyi hatóságok folyamatosan monitorozzák a helyzetet a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. A nemzetközi teherhajó forgalmát már több szakaszon korlátozni kellett a sekély gázlók és zárt anyag miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten nem várható számottevő eső a folyóvízgyűjtő területein. Sajnálatát fejezte ki a tiszásokkal kapcsolatos szavai miatt Osztie Zoltán katolikus plébános, aki egy interjúban azt mondta, nem konkrét embereket, hanem a szerinte a Tisza által képviselt szemléletet akarta minősíteni. A belvárosi plébánia templom vezetője ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy ez a szemlélet összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, és azt is állította, hogy Hankó Balázs ártatlan. Osztie Zoltán egy feldebrői misén beszélt a Tisza szavazóiról, ahol többek között azt mondta, büszke arra, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók. A kijelentések miatt a miniszterelnök bocsánatkérést követelt, az Esztergom budapesti főegyházmegye pedig elhatárolódott szavaitól, és figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Megszüntette a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben szeptember 9-e óta fogva tartott két gyanúsított letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A Kecskeméti törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatot változatáig, de legfeljebb 4 hónapra, azaz jövő év február 6-áig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A délies szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Te, mi ez a sistergés? Mi lenne a sistergés? Koptatják a cirkot.

0: Kamureklám.
1: Japánban kvanti kamélia és cseresznyevirág kivonatát gyűjti egybe, hogy öné lehessenek-e friss illat mesés tájai. Bocsánat, hülye vagyok.
0: Kamureklámot hallottak.
2: I looked at you at

0: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte a javaslatot, az Ipartestületek Országos Szövetsége pedig úgy látja, hogy a változtatások nagyrészt összhangban vannak korábbi javaslataikkal. A vagyonadó bevezetését ugyanakkor összetettebb kérdésnek tartják. Az Iparkamara fő közgazdásza szerint ezt nehéz jól kialakítani, míg az IPOSZ társadalmi szempontból indokoltnak tartja. A kormány kedden bocsátotta társadalmi egyeztetésre a két adótervezetet. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel. Az oktatási hivatal közlése szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24,500 érettségiznek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén lesznek. A jelentkezők összesen csaknem 26,000 vizsgát tesznek, ezek közül mintegy 15,000-et emelt szinten. Előreláthatólag 3 héten belül végezhetnek az aszbesztes utak lefedésével Szombathelyen, jelentette be Nemény András, a város polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. A héten már a bitumen teszik le az Oladi platón, ahol több útszakaszt is az egészségre káros aszbesztes kőzúzalék borít, és ennek kiporzását akadályozzák meg a felületek befedésével. Szombathely területén a családi házas övezet 21 utcáján túl további 110 helyen mutatták ki igazoltan aszbesztes kőzúzalék jelenlétét. Ezek részben parkolókat, részben önkormányzati kezelésű útszakaszokat érintenek, ezek lefedése szerda délelőtt megkezdődött. A szerződés szerint a munka befejezésére 60 napja van a kivitelezőnek. Rátámadott 3 medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A medvetámadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medvetámadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük 2 órás magazin műsorunkat. Ma október 8-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 14,5 fokot mutatnak a hőmérők. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
0: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
6: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go. És kevés focival.
0: No.
6: Minden héten 1 órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
8: Ma éjjel táncolunk, ez a
9: egy műsor.
10: I could have spread my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
11: Na meg a
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 8-án köszöntjük Koppány nevű kedves hallgatóinkat. A török-magyar eredetű férfi név méltóságnévből lett személynév, többek között a 10. században élő magyar vezér neve, aki Géza halála után Szent Istvánnal szemben a hatalomra tört, jelentése nagy, erős és győzelmes. A koppányok ünnepelnek még október 8-án kívül, június 20-án és július 9-én is. A név betézése Koppányka, Kopi és Kopika, jeles viselői Koppány nemzetségfő, Kovács Koppány énekes, valamint ön, kedves Koppány. Ugyanezen a napon köszöntjük még Benedetta, Benedikta, Beneditta, Benita, Bettina, Birgit, Birgitta, Deme, Demeter, Dömötör, Etelka, Gitta, János, Laurencia, Lorin, Lorina, Loréna, Magor, Pelágia, Pelágius, Semjén, Simeon, Szergius és Ádáska nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1876 az első időpontunk, október 8-án született Wellman Oszkár állatorvos, az állattenyésztés tan professzora. 20 évet ugrunk előre 1896-ra, ugyanis október 8-a a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Lépjünk át a 20. századra, 1912. október 8-án Bulgária, Szerbia, Görögország és Montenegró megindította az első Balkán háborút Törökország ellen. És most lépjünk előre.

0: Betlépünk előre 1946-ra, október 8-án megtartotta első koncertjét a Tátrai Vilmos hegedű művész alapította Vonós négyes. Folytassuk 1949-el, október 8-án New Yorkban megszületett Sigourney Weaver színésznő. Leghíresebb filmjei a 8. utas a halál, a bolygó neve halál, a dolgozó lány és a szellemírtók. Ugorjunk a 20. század második felére, méghozzá 1966. október 8-ára. Ekkor az amerikai kormány bejelentette, hogy az LSD-t veszélyes kábítószernek minősíti, melynek használata büntetést von maga után. Végezetül 1992. október 8-án az amerikai posta bélyeg sorozattal emlékezett meg a rockzene legendás alakjairól. Elsőként a következő művészek szerepeltek a bélyegeken. Bill Haley, Buddy Holly, Elvis Presley, Richie Valens, Clyde McFetter, Otis Redding és Dina Washington. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Üzenet Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből.
2: Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: lovakolás.
1: Hobby rádió.
0: Fogalkozni mélyen neki a busztalapot.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy az USA-ban 1960-hoz képest az átlagos állampolgár legfeljebb 2,5 cm-rel lett magasabb, viszont a felnőtt átlagos testtömeg ezen idő alatt körülbelül 11 kg-mal nőtt. A korábbi testtömeg index helyett a szakemberek ma már inkább a derékbőrséghez viszonyítják, hogy ki mennyire van elhízva. A nőknél 80-85, a férfiaknál 90-102 cm-es átmérő felső határa már kockázati tényezőnek számít.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
3: Most egy olyan ételt hoztam önöknek, ami hús nélkül készíthető, körte sajttal rakva. A hozzávalók 4 személyre: 60 deka körte, 30-40 deka ementáli sajt, 20 deka dióbél, 4 egész tojás, 2 deci tejföl, 1 deci tejszín, 1 csipetnyi fahéj, 1 evőkanál szegfűszeg, 3 evőkanálnyi cukor, 1 citromleve, 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál zsemlemorzsa és ízlés szerint só. A körtét meghámozzuk, a magházát kiszedjük és egyforma vastagságú cikkekre vágjuk. Felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Beletesszük a szegfűszeget, a fahéjat, a sót, a cukrot és a citromlevét, majd egyszer felforraljuk. Ezután lecsöpögtetjük, kiszedjük belőle a szegfűszeget és melegen tartjuk. A dióbelet kissé lepirítjuk egy serpenyőben. Hőálló üvegedény kivajazzuk, meghintjük zsemlemorzsával, pikkelyszerűen rétegezzük a körtét és a sajtszeleteket, majd megszórjuk darabosra vágott pörköldióval. Simára keverjük a tojást a tejföllel és a tejszínnel, kissé megsózzuk, majd a sajtos körtére öntjük. Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 15-20 percig sütjük.
2: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
1: Hobbi Rádió!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Ma október 8-a van, és Koppány hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Hazánkban 14,5 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon madárfigyelő világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1490-ban II. Ulászló és Beatrix özvegy királyné Esztergomban titkos házasságot köt Bakócz Tamás győri püspök előtt. Ulászló később a házasságot kényszerre hivatkozva érvénytelennek nyilvánítja 1500. április 2. 1848-ban a Honvédelmi Bizottság átveszi az ország kormányát és elnökévé Kossuth Lajos teszi. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Zene után folytatjuk.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió!
0: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Hamarosan 7 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggel!
2: Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában. Újraindul a diákváros, visszaszerezte az állam a területet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést, ami hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. Szerinte a Tisza rendezvényeinek szervezése május 9-éig tartozott hozzá, a kormány alakítás után pedig már nem foglalkozott az állami ünnepségekkel. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában. Szeptember 25-e óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek közül 200-an diákok, 4-en pedig az iskola dolgozói, 4 beteget pedig kórházban is kezeltek. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok 6 mintából 3 esetben kalicivírust mutattak ki, és a vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzést étel közvetíthette. Az iskolában ezért megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus rendkívül fertőző, zárt közösségekben gyorsan terjedhet. A tünetek általában 1-2 nap alatt jelentkeznek. A kezelés legfontosabb része a folyadék és sópótlás, súlyos kiszáradás esetén pedig kórházi ellátásra is szükség lehet. Újraindítja a kormány a diákváros projektet, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az új alakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. A délpesti rozsdaövezetbe eredetileg tervezett több ezer hallgatónak szánt kollégiumi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormányzat között. A beruházás azután akadt el, hogy a kormány korábban a kínai állami egyetem kampuszának megépítése mellett döntött a területen. Hosszú idő után újraindult a szakmai és civil párbeszéd a hazai kábítószerügyben, jelentette be szerdán az Egészségügyi Minisztérium. Bejegyzésükben emlékeztettek, ez a tárca felel a kábítószer megelőzésért és a drogügyi koordinációs feladatokért is, emiatt hívta egyeztetésre a terület meghatározó szakmai és civil szereplőit. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgető problémáit és a változtatást igénylő területeket. A résztvevők nem csak a problémákat azonosították, hanem konkrét változtatási és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Ismét
6: Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14. Szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
3: Uriah Heep búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
10: Reklámot hallottak.
0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
11: Október 8-a csütörtök. Fővárosban a Stefáni úton a Hungária körút felé lezárták a külső sávot az Egressi út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érintik. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak, a váltakoz irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, itt tart még a vízvezeték javítása. Ma reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostér felé a Veselényi utca után a belső sávot lezárják, mert burkolatjavítása kezdődik.
10: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
12: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ez a reggeli műsorunk második órája. Ma Koppány nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánk területén 14,2 fok van. A mai napon madárfigyelő világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
10: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 8-án köszöntjük Koppány nevű kedves hallgatóinkat. A török-magyar eredetű férfi név méltóságnévből lett személynév, többek között a 10. században élő magyar vezér neve, aki Géza halála után Szent Istvánnal szemben a hatalomra tört, jelentése nagy, erős és győzelmes. A koppányok ünnepelnek még október 8-án kívül, június 20-án és július 9-én is. A név becézése Koppányka, Kopi és Kopika, jeles viselői Koppány nemzetségfő, Kovács Koppány énekes, valamint ön, kedves Koppány. Ugyanezen a napon köszöntjük még Benedetta, Benedikta, Beneditta, Benita, Bettina, Birgit, Birgitta, Deme, Demeter, Dömötör, Etelka, Gitta, János, Laurencia, Lorin, Lorina, Loréna, Magor, Pelágia, Pelágius, Semjén, Simeon, Szergius és Áldáska nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1876 az első időpontunk, október 8-án született Velman Oszkár állatorvos, az állattenyésztéstan professzora. 20 évet ugrunk előre 1896-ra, ugyanis október 8-a a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Lépjünk át a 20. századra, 1912. október 8-án Bulgária, Szerbia, Görögország és Montenegró megindította az első Balkánháború Törökország ellen. És most lépjünk előre 8 évet 1920-ra, október 8-án született Frank Herbert, amerikai sci-fi szerző. Folytassuk 1922-vel, október 8-án született dr. Christian Barnard, dél-afrikai szívsebész, az első orvos, aki sikeres szívátültetést hajtott végre. Az operáció 1967. december 3-án volt. Ugorjunk 1939-re, október 8-án Szolnokon megszületett Bergendi István, zenész és zeneszerző, a Süsü zenéjének megalkotója. Folytassuk 1943-mal, október 8-án New Yorkban megszületett Chevy Chase, eredeti nevén Cornelius Crane Chase, amerikai színész. Leghíresebb filmjei a Három Amigo és a Karácsonyi Vakáció. Mindössze 3 évet lépünk előre, 1946-ra, október 8-án megtartotta első koncertjét a Tátrai Vilmos hegedű művész alapította Vonós négyes. Folytassuk 1949-el, október 8-án New Yorkban megszületett Sigourney Weaver színésznő. Leghíresebb filmjei a 8. utas a halál, a bolygó neve halál, a dolgozó lány és a szellemírtók. Ugorjunk a 20. század második felére, méghozzá 1966. október 8-ára. Ekkor az amerikai kormány bejelentette, hogy az LSD-t veszélyes kábítószernek minősíti, melynek használata büntetést von maga után. Végezetül 1992. október 8-án az amerikai posta bélyeg sorozattal emlékezett meg a rockzene legendás alakjairól. Elsőként a következő művészek szerepeltek a bélyegeken. Bill Haley, Buddy Holly, Elvis Presley, Richie Valens, Clyde McFetter, Otis Redding és Dina Washington. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Üzenet Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből.
5: Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.
0: Ahol a jó zene tovább él.
6: 2026. október 8-a, csütörtök. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepe. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Evangélium Szent Lukács könyvéből első fejezet 26-tól a 28. versig. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál! Elmélkedés. Az angyal belép egy apró názáreti házba, és valami egészen szokatlant mond: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Mária nem egy királylány, nem befolyásos nő, nem híres, csak egy egyszerű, tiszta lelkű fiatal lány. Isten mégis őt választja, mert az igent nem méltóság alapján keresi, hanem az engedelmes, szolgálatkész szív szerint. Mária válasza a történjék velem szavait szerint a történelem legbátrabb felelete. Nem tudja előre, mit jelent majd ez a beleegyezés. Nincs biztosíték, nincs menekülő út. Csak hit van. Bizalom, odaadás. Ma, magyarok nagyasszonya napján azt ünnepeljük, hogy ezt az asszonyt, ezt az igent mondó szívet kérte meg Szent István király, hogy a magyar nép oltalmazója legyen. Neki ajánlotta fel az országot. István király nem azért tette ezt, mert nem volt jobb ötlete, hanem mert meg volt győződve arról, hogy ha egy nép jövője Máriára van bízva, akkor Isten áldása biztosított számára. Mi magyarok mit kezdünk ezzel az ajándékkal? Mária égi támogatásával. Azzal, hogy 1000 év óta kísér minket, népünket, történelmünket. Vajon csak ünnepeken idézzük fel, vagy valóban a mindennapjaink része is? Ma nekünk kell kimondanunk: legyen meg mindenben Isten akarata. Egy nép jövője nem hatalomban, nem dicsőségben, hanem az Istennek adott csendes igenekben dől el. Magyarok nagyasszonya, Szűz Mária, égi édesanyánk, te voltál népünk reménye az évszázadok viharaiban, menedék a bajban, vezető a hit útján. Hálát adunk, hogy magyar népünk égi oltalmad alatt élhet. Segíts minket, hogy újra rátaláljunk Krisztusra. Tedd szívünket nyitottá, mint a tied, hogy mi is igent mondjunk Isten akaratára. Kísérj minket életünk útján, hogy a mennybe jussunk. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer György

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az USA-ban 1960-hoz képest az átlagos állampolgár legfeljebb 2,5 cm-rel lett magasabb, viszont a felnőtt átlagos testtömeg ezen idő alatt körülbelül 11 kg-mal nőtt. A korábbi testtömeg index helyett a szakemberek ma már inkább a derékbőrséghez viszonyítják, hogy ki mennyire van elhízva. A nőknél 80-85, a férfiaknál 90-102 cm-es átmérő felső határa már kockázati tényezőnek számít.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1490-ban II. Ulászló és Beatrix özvegy királyné Esztergomban titkos házasságot köt Bakócz Tamás győri püspök előtt. Ulászló később a házasságot kényszerre hivatkozva érvénytelennek nyilvánítja 1500. április 2. 1848-ban a Honvédelmi Bizottság átveszi az ország kormányát, és elnökévé Kossuth Lajos teszi. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Zene után folytatjuk.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobbyradio.hu.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan enyhe esőre számíthatunk. Most 14 fokot mutatnak a hőmérők. Várhatóan 14 és 21 fok között lesz a hőmérséklet. Az érzett és a valós hőmérséklet közel azonos, az időjárás kellemesnek tűnik. A páratartalom 93%, így füllett lehet a levegő. Mérsékelt mennyiségű napsütés várható. Az UV-sugárzás értéke 2, ami alacsony. Gyenge eső várható, összesen körülbelül 1 mm csapadékkal. A csapadék esélye 53%. 176 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 14 km/h sebességgel. A legerősebb széllökések elérhetik a 48 km/h. Holnap várhatóan borult lesz az ég. Várhatóan 13 és 18 fok között lesz a hőmérséklet. Csupán néhány órán át süthet a nap. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 310 irányból fújhat a élénk szél, a maximális szélsebesség 24 km/h lehet. A széllökések időnként akár 50 km/h-ak is lehetnek. Holnap után 10-e erősebb záporok is előfordulhatnak. 10 és 16 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Eső is várható mintegy 7 mm mennyiségben. Helyenként zápor is kialakulhat, összesen mintegy 2 mm csapadékkal. 57% az esélye annak, hogy csapadék érkezik. 332 felől enyhe szellő érkezhet. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. A mentők, tűzoltók reggel 8 órától kezdődik. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
0: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a pusztába!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Jó reggelt!
2: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt. Lezárult a paksi fenék küszöb építése. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Öt Kert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és garázdasággal vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a szintén KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Lezárult a paksi fenék küszöb építése, csaknem 1000 katona dolgozott rajta. A honvédek több mint 22 000 köbméter kőanyagot építettek be a Dunamedrébe, a munkában pedig műszaki, vízi, légi és logisztikai egységek is részt vettek. A miniszter szerint a védmű az atomerőmű működése szempontjából is kulcsfontosságú, mert hozzájárul az energiabiztonság és a nukleáris biztonság fenntartásához. A feladatban összesen 145 technikai eszközt használtak. Egy egészséges kislányt helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorába. A 2060 g-os 45 cm-es újszülött állapota stabil, jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek. A kórház megjegyzi, ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorában helyeztek el. A kisbaba további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak. Sikeres volt az első hármas vesetranszplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Semmelweis Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, az SL Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika adjunktusa, a vesetranszplantációs program vezetője elmondta, az egy időben történt 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
1: Hobby Rádió.
3: Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Október 8-a csütörtök. Fővárosban a Stefáni úton a Hungária körút felé lezárták a külső sávot az Egressi út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érintik. A 11. kerület Szegeden a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpádi híd alatt lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak, a váltakoz irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, itt tart még a vízvezeték javítása. Ma reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után a belső sávot lezárják, mert burkolatjavítása kezdődik.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban!
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
7: A T-Rádió műsorát hallották.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
5: Egészségedre.
1: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ubi Rádió.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét. Vásárold meg Exi lemezét. Érezd át a sivatag hangulatát. Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Sziasztok, Polmisi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobbyrádiót.

0: társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Kartelgyanú miatt közétkeztető cégeket vizsgál a versenyhivatal. Jogszabálymódosítással változtatna a kormány a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokon. Csoportos medve támadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tiltott versenykorlátozó megállapodás miatt vizsgál menza cégeket a gazdasági versenyhivatal, tudta meg a HVG. A lap emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években a sajtóban több alkalommal is felmerült, hogy túlárazott szolgáltatást nyújtanak egyes közétkeztetési cégek, a döntéshozókat pedig korrupciós pénzekkel veszik rá a közbeszerzések befolyásolására. A piaci szereplők szerint az is gondot okoz, hogy néhány tőkeerősebb cég alacsony árakkal próbálja ellehetetleníteni a kisebb vállalatokat, ezzel pedig azt érik el, hogy kisebb lesz a konkurencia. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és észszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára szerdán egy a témában szervezett budapesti konferencián. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy odahelyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteit kellene figyelembe venni. Bocsánatot kért Panyi Miklós az aradi vértanúkra emlékező posztja miatt, amelyhez mesterséges intelligenciával készült grafikát használt. A megosztott képen az aradi vértanúk tablóján több hibás név is szerepelt, köztük Pötterbing Ödön, Ormányi Károly és Grevici Károly. Panyi Miklós időközben törölte a hibás képet tartalmazó bejegyzést, amely azonban több mint egy napig elérhető volt a közösségi oldalán. A Magyar Narancs cikke szerint Nagy István volt agrárminiszter is ugyanazt a mesterséges intelligenciával készített grafikát osztotta meg október 6-án, mint Panyi Miklós. Nagy István ugyanakkor jelezte, hogy a kép emi tartalom és a közzétételt követően több mint 19 órával még kedden este lecserélte a grafikát. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport, és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
8: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
9: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
10: Urayahi búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
11: Nem tudod merre tovább?
2: Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
11: Október 8-a csütörtök. Fővárosban a Stefáni úton a Hungária körút felé lezárták a külső sávot az Egressi út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érintik. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak, a váltakoz irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, itt tart még a vízvezeték javítása. Ma reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után a belső sávot lezárják, mert burkolatjavítása kezdődik.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
12: Larion Zoé, néhai médiaszemélyiség, Playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és még sok egy. Plasztikai tanácsadó.
13: Stílustanácsadó
12: még...
13: nem voltam.
12: Az még nem voltál? Pedig annyi minden voltál.
13: Pedig hát látod.
12: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatók Sztár Titkok című műsorban. Én Szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt a te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történeted a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz-e esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
13: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
12: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
13: Maroslele.
12: Az hol van?
13: Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt, átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam. Apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
12: Hát akkor gyakorlatilag az életre készítettő fel
13: hát,
12: téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
13: Egyáltalán nem, sőt most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, ugye hamarosan szeretnénk építkezni, és próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembert, hogy mire figyeljek oda.
12: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra, gondolom oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
13: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a
12: suli. Már 7 évesen?
13: Hát igen, eléggé határozott egyéniség voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
12: Ami
13: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy terráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így hölgyei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukorica törés, az elég nehéz feladat. És én meg tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm, és akkor két kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap, és egy-két napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
12: Igen, mert akkor még 16 volt, lehet, hogy még most is a munkának ez a határi, de gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök, kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
13: nem
12: ez így...
13: Nem találtad meg a neten.
12: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározóak, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
13: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyanyónál volt így jó lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kirándultam, meg sétáltam ott a Tiszaparton, az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Marosleném hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
12: Nagyon szépen köszönöm, Marosleléről Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, igen. Innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.
0: Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Műsorajánló.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
14: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
15: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
16: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
17: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
18: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
16: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
19: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
20: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
21: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
20: World Live.
22: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
23: Vasárnap 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
24: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Larion Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek, te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
2: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalom hiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátul léc, és én azt gondoltam, hogy ez engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
1: Tehát nem voltál kibékülve a kinézetedre?
2: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem, és ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
1: És ez nálad hát működött?
2: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam már, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondtam, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
1: Szóval életed első
2: és akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkérte egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 cm-ben mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
1: Úgyhogy, de már nem vállalod?
2: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
1: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
2: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem-e kéne modellnyugdíjba menni.
1: De ha én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen veled szeretne dolgozni, szerinted mennyi idő az, amíg újra formába hozod magad?
2: Ja, hát egy 3 hónap.
1: Egy 3 hónap? Uh-huh.
2: Aha. Most el is kezdtem egyébként.
1: Na, mert ez a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam, amit nagyjából ez.
2: Igen.
1: Kicsit avasd be a részletekbe azért.
2: Volt egy ilyen nehezebb időszak az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni, és akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai-box edzésen, e-fit edzésen, beauty-robikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, hogy jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont a garázs edzek otthon.
1: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni. Na, nagyon, nagyon szép.
2: Azokat most így visszahoztam, meg a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
1: Lehet, hogy nem a te sportod a futás.
2: Nem nagyon. Lehet viszont a japán séta az egész szimpatikus.
1: Az micsoda, az, hogy
2: 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
1: Akkor az olyan, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Larion Zoé a vendégem, és nagyon érdekel engem az, hogy mostanában mi az, ami leköti az energiáidat, mert a múltadat azt ismerjük, ugye mondtad, hogy klasszikai tanácsadóként is dolgoztál, majd erről is foglak kérdezni, de az ingatlan felújítások mellett mi az, amivel még foglalkozol?
2: Annyira vicces, hogy így kérdezted, hogy mi az, ami leköti az energiáimat, semmi. Ilyen hosszú feladat listán, meg tervlistán van, semmi, mindent akarok egyszerre. Nem tudom, hány életnyi idő kellene nekem hozzá, hogy ezt mindet kipipáljam. Nincsen olyan. Millió egy tervem van.
1: De ez jó, hát ez viszi előre az embert, nem? Tehát ezt tart életben, igen. Ez az, amitől inspirálódsz és lendületet kapsz. Nagyon sok emberre látni azt, hogy ha elfogynak így a teendők, akkor így leereszt, úgy belekényelmesedik.
2: De az hogy lehet, hogy elfogy a teendő? Jó, mondjuk lehet, hogy azért nem mindenki van vele úgy, hogy ha nincs úgy feladat, akkor keres magának, nem tudok nyugtól lenni.
1: Te egész életedben ilyen voltál? Tehát ez már gyerekkorodtól
2: az volt? Sajtkukacnak hívtak gyerekként. Pont azért, mert mindig mentem valahova, mindig csináltam valamit.
1: És az is jelenti, hogy egyszerre több dolgot csinálsz folyamatosan?
2: Igen. És az a baj, hogy nagyon sok olyan van, amiben így belevetem magam, nagyon tetszik, imádom, csinálom, de nem tudok semminek a mesterévé válni, mert mindegyik egy ideig érdekel, és aztán kell valami más, hogy oké, most már ezt csináltam egy ideje, most már kell valami
1: kell más. Egy új inspiráció. Ezért hagytad például abba a klasszikai tanácsadást is, mert úgy érezted, hogy abból most elég volt, és akkor inkább mennék más területre, ha jól értem.
2: Az egy érdekes dolog, ugye volt nekem a saját mellplasztikám, és ugye mondtam, hogy modellként ezt elég sok helyen látták ennek a végeredményét, magazinokban, meg címlapokon, vagy egyéb helyeken, mondjuk az interneten. És nagyon sok lány rám írt, hogy jaj, de szép a cicid, melyik orvos csinálta, nem fájt, mekkora implantátum. Jöttek a kérdések folyamatosan, és tényleg azzal szembesültem, hogy nekem is mennyire nehéz volt kiválasztani azt a megfelelő orvost, vagy azt a technikát, amivel én azt mondom, hogy átformáltattatom a testemet, mert azért ez nem egy hajvágásom visszanő, hanem ez egy végleges dolog. És nekem is nehéz volt, ugye, mert másfél oldalnyi kérdést összeírtam, mire elmentem az orvoshoz, sok orvosnál jártam, és akkor azt gondoltam, hogy segítek én ezeknek a csajoknak, és akkor fogtam a kezüket, elmentem velük konzultációra, és szó szerint a kezdetektől a gyógyulás legvégéig velük voltam, mellettük voltam. Ez egy ilyen karma feladat is volt, vagy küldetés számomra, de aztán sajnos családi tragédiák miatt ezzel nem tudtam foglalkozni az utóbbi pár évben. Aztán úgy is voltam vele, hogy akkor itt az ideje váltani. És akkor így jött ez az ingatlanos megoldás. Meg hát vettünk egy tanyát, ami 4000 négyzetméter, tehát

0: Hát aztán nem unatkozok.
1: Hol van ez a tanyás? Nem kell pontos helyszínt.
0: Nem is tudnám, mely... mert a semmi közepén, tehát max helyrajzi számot tudnék, de azt meg nem akarok. Kispillacháza környéke, de még Pest megyében van.
1: Igen, hát az egy nagyon szép tanyavilág, tényleg. Ez egy közös döntés volt a pároddal, Attilával?
0: Igen. Az egyik este nézegettük az egyik ingatlanos oldalt, megláttam, nem is ott kerestünk, csak valahogy feldobott egy ilyen hirdetést, megláttam, és mondtam, hogy úristen, most felhívom a tulajdonost, mert nekem ez kell. És tényleg egy ilyen, nem tudom, 15-20 éves használt autó áráért vettük meg ezt a 4000 négyzetmétert, úgyhogy picike házikó is volt rajta. Azt mondtam, hogy ha csak arra lesz jó, hogy hétvégenként valahol úgy elkapírgálunk, vagy sétálunk a fűbe, ugye akkor még 9. kerületben laktunk Budapesten, már arra nagyon jó lesz akkor ez a terület. De hát ott is szeretnénk élni, meg építkezni hamarosan, úgyhogy van feladat bőven.
1: Ott a környéknek az időjárás változása az mennyiben érint benneteket, hiszen nagyon sokat lehet hallani arról, hogy a globális felmelegedés miatt teljesen átalakul a mezőgazdasági kultúra Magyarországon. Uh-huh. Ebből te már érzékeltél ott valamit?
0: 5 éve van meg a terület, és elkezdtünk azért olyan növényeket is rakni szabad földbe, mint a leander, és bár kint teleltetem, nem nagyon kell már betakargatni őket, tehát már nem nagyon fagy el. Szerencsére a szárassággal nem annyira küzdünk, Duna az viszonylag közel van hozzánk, úgyhogy ez így nem okoz problémát. Meg mindent bevetettünk a kertbe, tele van virággal, tele van növényel, és nem 5 centisre vágjuk a füvet, hogy kiégjen, hanem ilyen magas fű van most mindenhol, és így abszolút szeretik ezt a növények. Ilyen vadkert.
1: Említetted, hogy ugye te vidéki lányként nagyon-nagyon élted ezt a vidéki létet, és most gondolom, hogy sok minden előjön neked abból a tudásból, amit akkor láttál a szüleitől, nagyszüleitől, vagy egyáltalán ott a településen lakóktól, de tudatosan is utána mentél ennek? Tehát tudatosan olvasol, tudom, kertépítés kapcsolatos blogokat? Tehát, hogy
0: abszolút nagyon
1: magad?
0: Sokat. Egyrészt TikTokon, itt-ott, ahol találok, YouTube-on olyan videókat, kertészeket követek, hogy kell metszeni, milyen magot, mikor kell elvetni, ezeket is nézegetem. De az, amit gyerekkoromban mondjuk így a nagykert kapcsán nem értékeltem, hogy jaj, hajnali 5-kor fel kell kelni, és menni ki kapirgálni, és kikelek a jó puha meleg ágyból, és megyek ki a földet turkálni, az most egész más élmény. De az, hogy a saját paradicsomot megenni, hát az aztán meg valami csoda.
1: Nem sokára még beszélünk csodákról, zenélünk, és visszajövünk.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyet egy ki a busztába!
2: Larion Zoéval folytatjuk a beszélgetést, és gyanítom, hogy ez nem a te eredeti neved, mint ahogy sokan erre rá is kérdeztek, de én nem találtam nyomát annak, hogy te elárultad volna valaha azt a titkot, hogy mi a te eredeti neved, amit megváltoztattál.
3: Sokan kérdezik, hogy melyik országból, honnan származom ez a saját nevem-e. Hát nyilván most már sajátom, de nem ezzel a névvel születtem. Én nem szerettem az eredeti nevemet. Szó szerint teher volt a számomra, ugyanis terhes Tímea voltam, és Iker utcába laktam. És ez a párosítás, ez valami borzasztó rossz volt.
2: Iker utcai terhes
3: Tímea. Az Iker utcai terhes Tímea, és az összes adatlapon egy név, cím, egymás alatt ott volt, mondtam, hogy na jó, az így nem.
2: De piszkáltak-e miatt?
3: Persze. Igen, abszolút. Uh-huh. Még Szeged környékén mondjuk ez a terhes vezetéknév, ez elég gyakori, uh-huh. de akkor is utáltam. A Tímeával úgy nem volt problémám, viszont Tímike, nem vagyok egy Tímike típus, sose voltam. Úgyhogy amikor lehetőségem volt rá, meg kicsit lazultak ezek a névváltozási szabályok, hogy most már lehet bármit, ami a magyar utónévkönyvben szerepel, akkor úgy voltam vele, hogy akkor majd én összeválogatom olyanra, hogy az egyedinek tűnjön, meg nagyon jó legyen a jelentése, illetve még számmisztika szempontjából is megnéztem. A jelentése egyébként jókedvű, vidám, derűs élet, nem teher.
2: Ez mondjuk egyiket abszolút passzol rád, úgyhogy ezt gyorsan tegyük is hozzá. És amikor már megváltoztattad hivatalosan a nevedet, mert hogy szerintem hivatalosan is ezt ugye végigjártad, hogy ezt említetted is, mennyi idő volt az még, amikor ha például valaki megszólalt melletted, akár csak odaszólt egy ismerősének, hogy Tímea, akkor te oda kaptad a fejedet? Mert nagyon sok embernél, akik nevet változtatnak, még a régire is hallgatnak egy jó darabig.
3: Ami poén volt, hogy sokáig még ugye az eredeti nevet kezdtem el egy aláírásnál, és mindig lefirkáltam, hogy ja, már nem úgy hívnak, de nagyjából hallgatni rá, hát szerintem néhány hónapig. Mert a névváltozás után nem sokkal egyébként Szegedről Budapestre költöztem, és itt már mindenki így ismert meg. Amikor meg hazamentem, akkor minden tímeázásra így forogtam, hogy nekem szóltok, vagy nem.
2: És azok a barátaid, vagy rokonaid, akik tímeaként ismertek meg téged, és nem tudom én, közel 20 évig így szólítottak, ők is át tudtak állni fejben?
3: Van, aki nagyon furcsa reagált, és azt mondta, hogy már pedig ő nem fog engem az új nevemen szólítani. Azért az kicsit érdekes volt számomra, hogy nem tiszteli az én választásomat. De nagyon jó is, nagyon cuki volt, ő is átszokott előbb-utóbb. Meg úgy mindenki megszokta ezt, hogy akkor Zoé. Nem ragaszkodtam egyébként hozzá, de nyilván ezt a nevet jobban szeretem.
2: Na hát köszönjük ezt a titkot, ezt tényleg én sem fedeztem fel még sehol. Van még esetleg valami olyasmi a tarsolyodban, amit kevesen tudhatnak rólad, és szívesen megosztanád velük?
3: Pocsék a névmemóriám. Bence. Én megjegyeztem most, de egyébként nagyon nehezen jegyzek meg neveket. Hát mondanám, hogy a memóriám se a régi, de memória fogasokkal, ugye olyan kapaszkodókkal, amivel tudom valahogy párosítani az adott emlékeztetőt, vagy amilyet emlékeznem kéne, az még úgy megy, a nevekkel nem nagyon. Adilában állok vele.
2: Ebben egy kicsit én is ludas vagyok, mert most is, amikor bemutatkoztunk egymásnak, nagyon kevés időnk volt, és tényleg csak így elhadartuk egymásnak a nevét, és megfigyeltem azt magamon is, mert egyszer olvastam valahol, hogy a legtöbb ember a bemutatkozásnál arra figyel, hogy a saját nevét hogy ejtse ki, és kevésbé tud koncentrálni arra, hogy mit mond a másik, én próbálok erre most már tudatosan.
3: Tudod, hogy fejlesztettem?
2: Na, hogy?
3: Hogy amikor bemutatkozunk, akkor én mindig kimondom, hogy Bence, és utána mondom a saját nevemet, és akkor valamennyire rögzül, de lehet, hogy még kétszer-háromszor utána rá kell kérdeznem.
2: Említetted ezt a memóriafogást, hogy ilyenkor gondolsz egy olyan ismerősödre, akit mondjuk, nem tudom, Bencének hívnak, mint engem, és akkor
3: vagy próbálom arcot, hogy olyan Bencés arca van. Bencés apátság. És akkor tehát ilyesmivel.
2: Nagyon jó. Tudom rólad, hogy nagyon-nagyon sok terved van, és nagyon sok mindent csinálsz. Ingatlanokat is vettetek nem régiben, és most ennek vagytok a felújításában.
3: Hát igen, mert szeretnénk azért úgy haladni, hogy tényleg a sajátunkat mire meg tudjuk építeni. Ezekből a plusz összegekből, hogyha úgy tudjuk felújítani, hogy jobb áron eladni, akkor összeszedegetjük magunknak.
2: Ezek lakóházak, vagy ipari épületek?
3: Nem, ipari, de hogy is lakóház. Meg lakóház. Igen, meg picik kis félszuperél lakástól kezdve, ugye ott indítottuk, és akkor próbálunk egyre értékesebb.
2: Pároddal kettem, vagy van? Aha.
3: Igen.
2: Tehát Attilával együtt nézitek az internetet, eladó ingatlanokat kutattok, amiben beleszerettek, jó áron
3: van. Hát így egyiket cserélgetjük a másikra, és akkor én is ajzott kiegyenlítőztem is, vagy nem tudom, nyílászárók cserén is segítettem a múltkor. nagyon SPC-s tűnt, tehát iraktuk le így a parkettát, tehát ilyen apróság.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Jobb Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt. Négyen dolgoznak Magyar Péter közösségi médiás csapatában. Még lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést, ami hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Magyar Nemzet megkérdezte, a RUF Bálint vezette miniszterelnökséget, hogy hányan dolgoznak Magyar Péter közösségi médiás stábjában, és mennyit kapnak a munkájukért. A miniszterelnökség először azt közölte, hogy a miniszterelnökség állományában 21-en foglalkoznak videókészítéssel és tartalomkészítéssel, az illetményük pedig havonta 22 millió forintot tesz ki. Később aztán kijavította saját magát a miniszterelnökség. A szerda este kiadott közleményükben már azt írták, hogy Magyar Péter közösségi média tartalma és videóiért összesen 4 miniszterelnökségi munkatárs felel, akik havonta együttesen 3,9 millió forintot keresnek. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter szerdán a Facebook oldalán. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projekti javaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A testületek a novemberi alakulóülés után elkezdik kialakítani a térség operatív fejlesztési stratégiáját, amely meghatározza a térség legfontosabb problémáit, erőforrásait és 4-6 fejlesztési prioritását. Újraindítja a kormány a Diákváros projektet, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. A délpesti rozsdaövezetbe eredetileg tervezett, több ezer hallgatónak szánt kollégiumi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormány között. A beruházás azután akadt el, hogy a kormány korábban a kínai állami egyetem kampuszának megépítése mellett döntött a területen. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Október 8-a csütörtök. Fővárosban a Stefánia úton a Hungária körút felé lezárták a külső sávot az Egressi út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érintik. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak, a váltakozirányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, itt tart még a vízvezeték javítása. Ma reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után a belső sávot lezárják, mert burkolatjavítása kezdődik.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Üdvözlet, kedves emberek! Hát a mai begurulva autó és kütyümus tradás egy kicsit fura lesz, egy kicsit eltérő lesz, mint amit már megszokhattunk. Több okból is. Hát az egyik az az, hogy ugye az elmúlt hetekben már az Alfa Romeo Tonalét ugyebár kívül és belül is már körbejártuk. Viszont, hát a héten kell jönni annak, hogy hát akkor guruljunk vele. De képzeljétek el, az történt, hogy az egyik teszttelefonnal vettem fel ugye a gurulást, és valahogy ezt a hangot azt így elfelejtettem lehozni a teszttelefonról, természetesen azóta már másnál van az a készülék, így hát elszállt a hang, mondhatni, hogy elszállt a gondom, ugye, hogy énekelték itt nagyon régen, ugye retro muzsika mai nap folyamán már, illetve nem is biztos, hogy a mai nap folyamán, na, de mindegy, értetek, amiről szó van, szóval elszállt az Alfa Romeo Tonalénak a hangja. Mármint amikor gurulunk az autóval belülről. Nem baj, megpróbálok visszaemlékezni.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Hát az első és a legfontosabb, amire emlékszem, az az, hogy nagyon halk volt az Alfa Romeo Tonalinak a belső, amikor gurultunk vele. Nagyon jó hangszigetelése, illetve ami feltűnt, az az, hogy nem pattog el az úton, ugye azon a szokásos rossz minőségi úton próbálgatta meg ott bak felé haladva, de abszolút nem próbált meg elpattogni az autó, szerintem egyébként teljesen élhető és jól kezelhető autó. Aztán, ami nagyon tetszett benne, ezt talán amikor belülről körbejártok, akkor említettem, hogy a kormányon azok a fülek, amikkel ugye a sebességváltásban te bele tudsz pöckölketni fölfelé vagy lefelé, az egy ilyen fém fület kapott, tehát pontosabban kettőt, hiszen mind a két oldalon van, fém füleket kapott, és ezáltal ugye ez a sportossága az még inkább ki van emelve az autónak, de ezek a fülek, ezek eléggé nagyok, eléggé magas, tehát eléggé nagy ívben követik le a kormánynak az ívét, ugye a kormány alatt. Ezáltal, amikor te esetleg így kanyarodás közben kell, hogy hozzányúljál, vagy egy más kormányfogás közben is, teljesen kényelmesen, és mindenféle probléma nélkül te bele tudsz nyúlni abba a bizonyos sebességváltásba, ha neked szükséged van rá. Ez a kettő volt az, ami elsőre biztosan tetszett az autóban, mármint a csendessége, meg ez, hogy így a kormánynál is nagyon figyeltek arra, hogy a Tonalinak a sportosság az megmaradjon. Hiszen a Tonali, annak ellenére, hogy egy magasabb SUV építésű autó, ő bizony azért egy sportos gépjárműnek mondható, legalábbis szerintem. A futómű sem ütött föl feleslegesen, a futóműnek sem volt fölösleges zaja, fölösleges hangja, és nem is az a puha, tehát annak ellenére nem egy puha ilyen ringatózós amerikai autós rugózást kapott, ennek ellenére is teljesen csendes volt, és nem akarta még a keménysége ellenére sem, vagy a keményebb, sportosabb kialakításnak ellenére sem kirázni az embernek a vessélyét így magából, vagy hogy kell ezt mondani. Aztán, amire még emlékszem, de aztán amikor belülről körbejártok, akkor is említettem, hogy a teljesen jó körbe lehet látni az autót belülről. Az állószapa természetesen igen vastag, viszont a Tonali az ugye egy csapottabb hátsó kialakítást kapott, a hátsó csomagtérajtó, meg ilyesmi, ott egy kicsit csapottabb az egész, de ennek ellenére sem éreztem azt, hogy az a kicsike kis lőrésnek is mondható talán kis hátsó ablak zavaró lenne, tehát hogy teljesen jól ki tudsz belőle látni, mint tollatáskor, mint rendesen a közlekedés mindennapjaiban is. Szerintem ez is egy fontos információ, illetve szerintem ez is egy előnyös, úgymond kialakítása természetesen a Tonalinak, hiszen arról beszélünk. És összességében mondom, ezek a kis apróságok, ezek a kis trükkök, amik igazából szerintem tipikusan alfává teszik a Tonalit. Ugye korábban már említettem, hogy azért a Junior az egy jó pofa autó, de ő azért messze van a tipikus és hagyományos kis Alfa Romeo-októl. Na, komfortérzete az teljesen jó volt, ugye ezt is említettem már, amikor beleültem, az ülése nagyon kényelmes, nagyon jó az oldaltartása, nagyon jó a támlánál a deréktartása, és egyébként az ülőlapja is teljesen jó méretű, az ilyen magasabb ember, mint én, tehát a 180 pluszossal sem fogod kényelmetlenül érezni magad, és nem az van, hogy az ülőlap az a felénél, tehát a combot felénél már véget is érne. Szerintem ez is egy kiemelkedő dolog, és abszolút élhető. Na akkor szerintem megint mosikáljunk egyet.

egy pillanatra visszatonnál, én mert még arra emlékszem egyébként, hogy ezt az autót én kipróbáltam ugye országúton is, meg autópályán is, meg természetesen városban is, viszont az országúton azért elmentem veled a környéken, amerre lakom, mert a környéken van egy-kettő ilyen rosszabb minőségű út is, azt egyébként föl sem vettem, erre csak emlékszem, és el akartam mondani, de el is felejtettem abban a meg nem rögzített hanganyagban sem mondtam el, hiszen elfelejtettem, hogy az ilyen szerpentinebesebb, pattogósabb utakon is teljesen jól viselkedik az autó, illetve, hogy azt kell mondanom, hogy korábban már mondtam, hogy a Jeep Compassnak volt nagyon jó a futóműve, és nekem az Alfa Romeo Tonale az ahhoz hasonlított, tehát hogy teljesen feszes, teljesen jól viselkedik a kanyarokban, az élesebb kanyarokban, a nagyobb tempójú kanyarokban is, és nem akar leesni az útról. Aztán, hogyha már nem akarunk leesni az útról, és a tempósabb, akkor azt se felejtsük el, hogy a hibrid rendszer, az ugye folyamatosan rásegít, amikor te gyorsítasz, és ez a ugye belső égési motornak, illetve a hibrid rendszernek a rásegítésének köszönhetően az Alfa Romeo Tonale még alap funkcióban, tehát normál komfort fokozatban is egész jól gyorsul, és aztán pedig, hogyha megnyomjuk azt a bizonyos kis sport funkciót, hát akkor egyszerűen nincs ellenfél, akkor annyi, hogy a többieknek csak nézni kell, hogy te hol, merre és mikor járkálsz. Imádnivalóan jól viselkedett, erre emlékszem, illetve az, amire még emlékszem, hogy benne van ebben a Tonaléban az, amit én egy másik márkánál, egy koreai márkánál nagyon szerettem, sőt, talán mind a kettő fő koreai márkánál szeretem, hogy benne van az a tipikus családi autó, de amikor megnyomod a sportfokozatot, akkor bizony azért benne van a vadállat, benne van az, hogy tud menni, és emlékeztek rá, hogy a belsőnél említettem, hogy van ez a bizonyos kis gombocska, amivel ugye a futóművet tudod még inkább keményíteni, és akkor tényleg egy teljesen sportos gépjárművet fogsz kapni, és ráadásul azt se felejtsük el, hogy ez a bordó szín, amivel a Tonale nálam volt, az angolnak fekete színekkel, hát azért azzal ezt az autót mindenhol is mindenki meg is fogja nézni. Na, röviden ennyit a Tonaléről, mindjárt folytatjuk, de előbb egy kis muzsika, és aztán majd ismételten egy olyan fejezet, egy olyan fokozat jön, olyan fejezet érkezik, ami ugye eltér a megszokottaktól, itt a megurulhatós kütyömustrán, de előbb muzsika.

Folytassuk autóval, hiszen a héten kipróbálhattuk a, illetve most az adás szempontjában már a múlt héten kipróbálhattuk a Kia Seltost, ugye egy új gépjármű a Kia-nak a hazai palettáján, sőt talán az európai paletten. A Seltosból nem az első sorozat, hiszen ennek volt egy előző modellje, de ez az új Seltost, ez Európában is szerintem hasonlani fog, és egyébként a Kia Stonic és a Kia Sportage közé lőtte be nagyjából a gyártó. Fontos dolog, ugye ez a névadás, ez ugye egy csomószor felmerül az emberbe, hogy miért pont ez a neve az autónak, vagy miért pont az a neve az autónak. Hát maga a Seltos elnevezés az nem mellesleg, a görög mitológiából Herkules fiának, Seltosnak a nevéből adódik, és az S betű az ugye a sebességet akarja utalni, tehát mondhatnánk ezt is, hogy ez a sebességre hajaz. Nyilván ugye a speed, tehát a speed az ugyanúgy angolul is sebességet jelent, mint a sebesség szó, tehát itt abszolút beleillik ebbe a kis mondakörbe, úgymond. Tehát mondom még egyszer, görög mitológia, Herkules fiának, Seltosnak a nevéből alapult ez a kis Seltos szócska. Aztán, ami nekem elsőre tetszett, éppként a 12. előtt, vagy hányadik, és az igen, szerintem az 12. gyermekvasút végállomásánál, a Bűsvölgyön, a másik végállomásánál, ugye ott a TV torony melletti végállomásánál onnan indultunk, és amikor először ránézel az autóra, élőben egyébként baromira harap, baromira markáns, sokaknak nem tetszik, sokaknak tetszik, egy tipikusan megosztó Kia orrot kapott, és ez a Kia orrnál, ugye megszokhatok ezt, én csak úgy hívom, ez a kis csontocska, ez a kis mosolygó száj, most itt egy ilyen nagyon széles, nagyon, nagyon markáns, ugye ez az orr kialakítása a Kia Seltosnak, és ez az új dizájnnyelv, ez egyrészt ugye visszatükröződik a szokásos Kia csillag képes kialakítású első lámpájának is, illetve azért azt se felejtsük el, hogy a nagy, markáns és általában egyébként, amiket láttam, ugye fehér vagy világosabb autónál zongorak, fekete kialakítású hűtő, ez a hatalmas nagy csont alakú hűtő, illetve az első lökállítónak az alja, a kerekjáratívek, a hátsó lökállító, stb. Tehát ez mind zongorak fekete volt az autónál, amit mi teszegettünk és próbálgathattunk. Ezek azért nagyon látványosak és nagyon durván oda vonzák az ember szemét magára az autóra. Aztán nagyon érdekes ez a csillagkép alakú ugye LED lámpa, ezt én mondtam, de a LED lámpák, ugye ezek függőleges, tehát amikor először ránézel, akkor egy függőleges vonat látsz, ha oldalról ránézel, akkor lesz meg ez a kis

réses csillagképes kialakítás, ez ugye az egész motorháztetőnek, meg az egész órának is, órára is jellemző, viszont ami nagyon érdekesség, hogy az első ledes lámpa testen belülre még 2-3 ilyen kis ledet elhelyeztek, ott lesz az irányjelző, illetve még a nappali menetfény még ott szépen de ugye végighúzódik, vagy ott is megjelenik, a hűtő felé közelítve. Hatalmas az óra, tehát egész magas az óra, és ez a, én csak úgy hívom, hogy baltával faragott orr, ez szerintem egyébként jó pofa. Na kis, muzsika, másokat beszéltem.

az első ülésre pattantam be, hanem bizony beültem hátulra, mert arra voltam kíváncsi, hogy hátulról milyen a kilátás. Hátulról is egyébként ránézel, akkor természetesen látni fogod ezt az osztott hatalmas nagy képernyőt, ami ugye a vezető előtt van, illetve amire a klímát kifaragták, illetve ami a középső érintőképernyős kijelző, és a klíma meg a középső érintős képernyő kijelző mind a kettő érintőképernyős, az előtted levő, mármint a vezető előtt levő műszerfal természetesen nem. Viszont óriási a tér, elől is, meg hátul is, fejtérben hatalmas, lábtérben teljesen jó, tehát magad mögött, ha 180 pluszos vagy, mint én, akkor simán elférsz, illetve a tároló helyek tekintetében is egészen jól variálható az autó, ugye van a kesztyűtartó, vannak a pohártartók, vannak az ajtóban a tartók, az ajtóban levő tartóban egyébként egy ilyen másfél literes víz, még talán éppen, hogy nem, de akár az is lehet, hogy elfér, és erről teszem, hogy akkor most gyorsan iszom is egy kortyot én is, mert hogy megszomjasztom, és lehet hallani talán, hogy éppen nem vizet fogok inni. Ez a kis flakon, ami most a kezemben van, ez biztos nem férne el az autóban, de nem baj. A gyors ivás után azért még azt is elmehetünk, hogy illetve azt is elmondhatom, hogy a középkonzolon természetesen megjelenik a telefontartó, megjelenik az NFC-s telefontartó, ráadásul az nem engedi a telefont csúszkálni. A könyöklő alatti tárolókesz az teljesen jó, teljesen jó méretű, és egy csomó ilyen kis rekeszek pohártartók, míg a családosoknak, vagy a folyamatos úton lévő utazóknak, vagy akár kütyűrajongóknak, mint én, de teljesen szó szerint életmentők is lehetnek. A csomagtér padlója még egy érdekes dolog, ezt el is felejtettem volna mondani, ha most nem figyelek a kis jelzeteimre, hiszen kétszintes, és ráadásul úgy lehet pakolni, hogy az alsó rész, hogyha nincsen benne pótkerék, akkor óriási, akkor oda akár be is tudsz feküdni, és akár el is alhatnál ott alul is. Nyilván ez egy kicsit túlzás volt, de a lényeg, hogy az emeletes csomagtérbe tényleg egy családnak a cuccait simán be fogod rakni, na de most viszont még mielőtt beraknánk bármilyen cuccot a csomagtérbe, meg majd még mielőtt beülnék hátra, és elmesélnem, hogy hátul mit kell tudni, hátulra mit kell tudni, illetve majd utazunk előtte, muzsika.

Nos, amikor beültem hátulra, ugye akkor elmondtam, hogy előre néztem, azt már elmondtam azokat a variációkat, amiket ott láttam. Viszont, ami nekem baromira tetszett az autóban, az az, hogy nem fekete a belseje, hanem ilyen kis világosabb belsőt kapott ez az autó is, tehát hogy végre nem sötét autóban ülünk. És hátul ugye természetesen van kis mappatartó az anyósülésnek a hátamnáján, a vezetőülésnek a hátamnájának a hátsó részénél nincsen, természetesen vannak USB-C-s töltési lehetőségek, természetesen a hátsó ajtóban egy literes, fél literes üdítő simán elfér, és ahogy mondtam, hogy óriási a láb, illetve a fejtér hátul is. És ráadásul hátul még egy 180 pluszos felnőtt számára is teljesen elférhet az ember ugye fejtérben is, nem fogod oda verni a fejed, még egy kis bukkanónál sem. És amikor a bukkanónál tartunk, akkor nyilván el kell mondanom, hogy elindultunk az autóval, én végig hátul ültem, egy durván egy órát autózgattunk, és nem éreztem magam sem kényelmetlenül, sem bezárva hátul, nagyon kényelmes, és ami nagyon jó, hogy hátul sem kezd el pattogni az autó, tehát abszolút nem pattogott, még mikor fekvőrendőrön mentünk, hát egy kicsit nagyobb sebességgel, hogy megnézzük ugye a Seltos, hiszen egy magasabb hajtás SUV, hogyan bírja, ott sem kellett arra attól félnem, hogy bevágom a fejemet így föntre. Ugye ezt már talán említhetem itt is, hogy a hibrid hajtásnak köszönhetően nagyon jól gyorsul a gépjármű, nem kell még talán sportfokozatba sem rakni, de ha sportfokozatba rakod, akkor még inkább sportos lesz az autó, és még inkább gyorsul, szóval ez abszolút élhető. És amit én hátulról nagyon tetszett nekem, az az, hogy óriási ablakfelületek vannak oldalra kinézve. Tehát oldalra teljesen jól ki tudsz nézni, még akár egy kisebb gyerek is tök kényelmesen ki fog látni. Ez szerintem jó. Illetve természetesen a hatalmas nagy kialakítás, ez magas kialakítása az autónak, meg az oldalsó üvegek mellett a C-oszlop mögötti oldalsó üveg, tehát a csomagtérnek az oldalsó üvege, valamint a hátsó szélvédő is, ugye ott is ömlik be a fény, és ez szerintem egyébként egy nagyon jó. Ki a Seltos egyébként gyorsan, így röviden, ez most csak egy tényleg egy gyors menetpróba volt, amit itt gurultuk az autóval, szerintem egy élhető, egy elegáns, egy szép, egy látványos autó, és ne felejtsük el, hogy 2027-ben a Seltos fogja felváltani a Sportage-nak a szerepét, hiszen a Sportage valószínűleg elköszön most egy kis időre itt a Kia palettájától. Már röviden ennyit a kis menetpróbáról, és a menetpróba után nyilván zene, és aztán jön egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas kütyű.

És hát nincs más, mint hogy egy kis kütyűvel érkezünk ebben az adásban, eheti adásban, és ez a kütyű ez nem lesz más, mint a korábban már beharangozott Honor Robot Foam. A Honor Robot Foam az ugye egy olyan kis telefon, ami kapott egy gimbalt így a tetejére, a jobb felső részére, a tetejének a jobb felső részére, és ez a gimbal ez teljesen belehajtódik magába a készülékbe hátulra. És ez egy nagyon érdekes megoldás, még ráadásul kapott elég kis plexit, tehát amikor be van hajtva, akkor elhúzol egy plexit, pontosabban visszahúzol egy plexit, és ezáltal a te kis Honor Robot Phone készülékednek ez a kis gimbal része, a kamerája nem fog sérülni, hiszen ez abszolút megvédi tőle. Úgy van kialakítva, hogy amikor be van húzva ez a kis retesz, ez a kis műanyag plexi, vagy nem is tudom, minek hívjam, akkor természetesen nem fogsz vele úgy fényképeket csinálni, vagy fotókat, vagy videókat, pontosabban nem fotókat, hanem vagy videókat, illetve fényképeket is természetesen. Szóval nem fogsz úgy képeket alkotni, sem mozgó, sem álló képeket, hogy a gimbal az működik. De ettől még ugye a telefonnak a kis beépített kamerája, illetve a gimbalnak a kamera rendszere az tud működni, ugyanis ez a plexis teljesen átlátszik, teljesen karcmentes, meg ilyen merev anyagból van kialakítva, és ezáltal ugye ugyanúgy tudsz fotózni. Én nagyon sok fotót, videót csináltam itt az elmúlt két napban, amíg teszteltem ezt a Honor Robot Phone-t, és ezekből van fent ugye természetesen a begurulva autó és kütyümustra oldalra is raktam fel fotókat is, meg videókat is. A fotózási tár háza az szinte kimeríthetetlen, tehát van benne természetesen kamera, közeli, távoli, mikro, makro, mindenféle megoldás, illetve videózásban is tudsz egy csomó alapfunkciót is kialakítani, és ami szerintem zseniális, az, hogy ez a gimbal része, tehát ez ami egyébként hasonlít a DJI-nak az Osmo-jához, meg a DJI-nak az ilyen kis gimbalos stabilizátoros megoldásához, sőt nem hasonlít, hanem teljesen ugyanúgy működik, csak itt egy telefonnak a sajátja, ezben az érdekesség. Szóval, amit imádtam benne, az nem más, mint hogy a gimbal részében ott többféle funkciót is ki tudunk választani. De hogy milyen funkciókat, hol, mikor és miért, hát arról majd egy kicsit később, de előtte jöjjön egy kis muzsika, hiszen már olyan rég zenéltünk.

vagy mész, sétálsz a telefonnal, akkor ő kiegyenlíti a lépéseidet, ugye ezt a függőleges mozgás, oldalsó mozgás, meg stb. És ilyenkor viszont a kamera az arra fog fókuszálni, meg arra fog nézni, amerre te fordulsz a telefonnal, tehát ott nem egy pontra fog fókuszálni, és azt követi le a gimbal, hanem a gimbal az fixre előre néz, viszont ugye leköveti valahogy mégis azt a kis mozgásot a jobbra, vagy balra, vagy föl, vagy lerángatod a készüléket, de nem annyira intenzíven, tehát ilyen láj mozgásokat fog kialakítani. Ráadásul ennek a mozgásnak a lágyságát vagy keménységét, ezt egyébként nem mellesleg te a menüben fogod tudni, már mint a Honor Robot Phone-nak a menüjében tudod variálni, hogy ez intenzívebb legyen ez a lekövetés, vagy esetleg lágyabb legyen a lekövetés. Szóval ez egyszerűen képtelenség, de felfogni is, hogy miket tud. És szerintem a legfontosabb és a legjobb funkciója az pedig az, amikor valamire te ráfókuszálsz, és bármit csinálsz a telefonnal, jobbra-balra rángatod, előre-hátra mozgatod, föl, le, stb. Az teljesen ott marad. Erről raktam fel videót, illetve erről is raktam fel videót az Instagramra és a TikTokra is, illetve a természetesen a Facebookra is. Aztán a Honor Robot Phone elvileg még alkalmas arra is, hogy hozzászóljál, tehát megszólítsad, és akkor a Honor Robot Phone-nak ez a kis gimbal rész, ez arra nézem, amikor amerre te vagy, amerre te megszólaltál, utána rád fókuszál, és úgyhogy te menet közben érted jobbra-balra mész, vagy a telefon előtt, vagy a szabadtéren, vagy pedig a konyhában, vagy bárhol, akkor ezt le fogja követni. Ez a funkció, ez most még ezen a mobiltelefonon, illetve ez a kis teszttelefon, ami nálam volt, ez még nem működött, de hamarosan majd működhet ez is.

Szóval a legfontosabb az ugye ez a gimbal része, de ez mellett egyébként maga a készülék az természetesen nagyon jól lehet vele beszélni, nagyon jól lehet vele zenét hallgatni. Szerintem egyébként egész jó a mikrofonja, a saját beépített mikrofonja is, tehát az sem egy elhanyagolható rész. És ami még szerintem nagyon fontos, az az, hogy akár még azt is be tudod állítani, hogy mondjuk ugye én videóhívásnál is ugye rajtad marad, hiába rángat mondjuk menet közben, érted, megint utazol a buszon, villamoson, metron, stb. Vagy egy séta közben videóhívással beszélsz valakivel, hiába mozogna a kezed, vagy mozog a kezed, teljesen fixen rajtad marad ugye a gimbalnak köszönhetően a fókusza. A maga készülékkel nem is beszéltem, hogy csak a gimbal részét mondtam el, maga a készülék kicsit vastagabb, mint a most megszokott telefonok, viszont elvileg nehezebb, gyakorlatilag mondjuk például nem nehezebb, mint a kihajtható V5 telefonja ugye a Honornak, tehát annál például sokkal nem nehezebb. Ez szerintem ez is egy fontos információ, illetve nagyon érdekes információ. És ami nekem baromira tetszik, hogy maga ez a gimbal rész, ez ha minden igaz és jók az információm, és olvastam utána, akkor ilyen titán ötvözetből készült. Nyilván nem tiszta titánból, de valami titán, és tehát hogy ilyen könnyű, de nagyon masszív és nagyon kemény anyagból rakták össze magát a gimbal részt, és nézzétek meg a Facebookon, raktam fel olyan videót is, hogy lehet látni, hogy hogyan nyílik ki, hogyan hajtogatódik ki, vagy be, vagy előre, vagy hátra, vagy össze, vagy vissza a gimbal rész. Érdemes megnézni, keresetek rá a Facebookon, mondom, oda raktam fel szerintem a legtöbb videót, de természetesen raktam föl ugye a TikTokra is. Erről a készülékről egyébként lesz majd egy hosszabb teszt is a teszteleken minden.hu oldalon, azt is érdemes lesz majd elolvasni, napokon belül kint lesz, keresetek rá. És hogy mikor jelenhet meg a Honor Robotphone hazánkban, illetve az európai piacon? Hát figyeljetek, úgy döntöttem, hogy erről csak a jövő héten árulok el részleteket. Addig is maradjatok velünk, hallgassatok a rádiót, iratkozzatok fel mindenféle csatornáinkra, és vigyázzatok magatokra. További szép napot mindenkinek, szevasztok!

Hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem. Soha többé nem vagy senki nekem.

0: Életveszélyessé nyilvánítottak egy iskolát Kincses bányán. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Életveszélyessé nyilvánították és azonnal kiürítették a kincsesbányai Kazinczy Ferenc tagiskolát. A diákok jövő héttől önkormányzati épületekben folytatják a tanévet, közölte közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető bejegyzése szerint az intézmény épülete több mint egy évtizede küzd szerkezeti problémákkal. A repedések évről évre súlyosbodtak, tavaly már aládúcolásra is szükség volt, nyáron pedig tovább romlott az állapot. Az iskola igazgatója statikai vizsgálatot kért, amelynek hétfői szakvéleménye alapján az épületet életveszélyessé nyilvánították, így azt azonnal lezárták. A döntés 124 gyermeket és 25 iskolai dolgozót érint. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decembere óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024. februárja óta nem mutatott ilyen visszafogott áremelkedést. Megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 8,3%-kal 872.000 forintra nőtt. Békéscsabán 23%-os, Kaposváron és Szolnokon több mint 16%-os emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,1%, Debrecenben 3,5%-kal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1%-kal csökkentek. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Két tárgyalási klasztert megnyitottak, miután benyújtották a kisebbségekről szóló törvényt az ukrán parlamentnek. Ukrajna külügyminisztere azt írta az X-en, hogy valóban engedett Magyarország a vétójából az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Korábban a Financial Times írt arról, hogy megegyezés született a magyar és ukrán külügyminiszterek között. A magyar fél azt kérte Ukrajnától, hogy nyújtsák be a kisebbségi jogokról szóló törvényt az ukrán parlamentben, cserébe pedig a négy lehetséges tárgyalási klaszterből kettő megnyitásához hozzájárulnak. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Dexablock.
7: Fájdalom csillapító.
6: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
8: Dexablock. Fájdalom csillapító.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
9: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14. Szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
10: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.

hagyományos és a mai zenék csak kimossák az agyat. De itt a legújabb intelligens muzsika a Beatrice-től. Háromszoros védelem az agynak. Komoly zenészek is ezt ajánlják.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett áll.

0: Na most egy régit az új után, jó?
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt. Mágneses társasjátékot hívtak vissza a súlyos fulladás veszély miatt. A lakosság kétharmada támogatja az olimpia rendezést. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Ötkert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és garázdasággal vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt visszahívták a Magnetic Black Stones elnevezésű mágneses társasjátékot, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MT-vel. A hatóság kéri, hogy aki a holland online forgalmazó a drogisterei.nl internetes oldalán vásárolt a termékből, azt azonnal vegye el a gyermek elől és ne használják tovább. A játékban található kisméretű, a megengedett értéknél 14-15-ször erősebb mágnesek lenyelése esetén ugyanis a bélfalon keresztül egymást vonzva bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt okozhatnak a mágnesek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden jelentette be, hogy Magyarország is tagja annak a 7 országnak, amely jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült medián felmérésből az derül ki, hogy a megkérdezett válaszadók 31%-a teljes mértékben támogatja az olimpia rendezést, és 33%-uk is inkább pozitívan áll hozzá, mint ellenzi, írja a HVG. Egészen elsöprő volt az olimpiát igenlők százaléka annál a kérdésnél, amely azt firtatta, képes lehet-e az ország jól megrendezni a játékokat, ha teljesülnek bizonyos feltételek. Itt a válaszadók 70%-a szavazott igennel. Sikeres volt az első 3-as vesetranszplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Semmelweis Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, a vesetranszplantációs program vezetője elmondta, az egy időben történt 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak, a késő délutáni és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma október 8-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 16 fokot mutatnak a hőmérők. Koppány nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napon madárfigyelő világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
2: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 8-án köszöntjük Koppány nevű kedves hallgatóinkat. A török-magyar eredetű férfi név méltóságnévből lett személynév, többek között a 10. században élő magyar vezér neve, aki Géza halála után Szent Istvánnal szemben a hatalomra tört, jelentése nagy, erős és győzelmes. A koppányok ünnepelnek még október 8-án kívül, június 20-án és július 9-én is. A név becézése Koppányka, Kopi és Kopika, jeles viselői Koppány nemzetségfő, Kovács Koppány énekes, valamint ön kedves Koppány. Ugyanezen a napon köszöntjük még Benedetta, Benedikta, Benedita, Benita, Bettina, Birgit, Birgitta, Deme, Demeter, Dömötör, Etelka, Gitta, János, Laurencia, Lorin, Lorina, Loréna, Magor, Pelágia, Pelágius, Semjén, Simeon, Szergius és Ádáska nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai, kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 8-án, üdvözlöm Önöket! Lássuk, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1876 az első időpontunk, október 8-án született Wellman Oszkár állatorvos, az állattenyésztéstan professzora. 20 évet ugrunk előre 1896-ra, ugyanis október 8-a a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Lépjünk át a 20. századra, 1912. október 8-án Bulgária, Szerbia, Görögország és Montenegró megindította az első Balkánháború Törökország ellen. És most lépjünk előre 8 évet 1920-ra, október 8-án született Frank Herbert, amerikai sci-fi szerző. Folytassuk 1922-vel, október 8-án született dr. Christian Barnard, dél-afrikai szívsebész, az első orvos, aki sikeres szívátültetést hajtott végre. Az operáció 1967. december 3-án volt. Ugorjunk 1939-re, október 8-án Szolnokon megszületett Bergendi István, zenész és zeneszerző, a Süsü zenéjének megalkotója. Folytassuk 1943-mal, október 8-án New Yorkban megszületett Chevy Chase, eredeti nevén Cornelius Crane Chase, amerikai színész. Leghíresebb filmjei a Három Amigo és a Karácsonyi Vakáció. Mindössze 3 évet lépünk előre, 1946-ra, október 8-án megtartotta első koncertjét a Tátrai Vilmos hegedű művész alapította Vonós négyes. Folytassuk 1949-el, október 8-án New Yorkban megszületett Sigourney Weaver színésznő. Leghíresebb filmjei a 8. utas a halál, a bolygó neve halál, a dolgozó lány és a szellemírtók. Ugorjunk a 20. század második felére, méghozzá 1966. október 8-ára. Ekkor az amerikai kormány bejelentette, hogy az LSD-t veszélyes kábítószernek minősíti, melynek használata büntetést von maga után. Végezetül 1992. október 8-án az amerikai posta bélyeg sorozattal emlékezett meg a rockzene legendás alakjairól. Elsőként a következő művészek szerepeltek a bélyegeken. Bill Haley, Buddy Holly, Elvis Presley, Richie Valens, Clyde McFetter, Otis Redding és Dina Washington. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió.
3: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Üzenet Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből.
2: Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.
0: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy az USA-ban 1960-hoz képest az átlagos állampolgár legfeljebb 2,5 cm-rel lett magasabb, viszont a felnőtt átlagos testtömeg ezen idő alatt körülbelül 11 kg-mal nőtt. A korábbi testtömeg index helyett a szakemberek ma már inkább a derékbőséghez viszonyítják, hogy ki mennyire van elhízva. A nőknél 80-85, a férfiaknál 90-102 cm-es átmérő felső határa már kockázati tényezőnek számít.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1490-ban II. Ulászló és Beatrix özvegy királyné Esztergomban titkos házasságot köt Bakócz Tamás győri püspök előtt. Ulászló később a házasságot kényszerre hivatkozva érvénytelennek nyilvánítja 1500. április 2. 1848-ban a Honvédelmi Bizottság átveszi az ország kormányát, és elnökévé Kossuth Lajos teszi. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót!
2: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobbirádió robot műsorvezetője. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után innen folytatjuk.
1: Hobbirádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Lássuk, milyen időjárás várható. Ma várhatóan mérsékelt esőre számíthatunk. Jelenleg 16 fok van. A hőmérséklet napközben 14 és 21 fok között várható. A 20 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 81%, így füllet lehet a levegő. Néhány órán át süthet a nap. Az UV sugárzás értéke 3, ami mérsékelt. Mérsékelt eső várható, összesen körülbelül 3 mm csapadékkal. A csapadék esélye 53%. 184 irányból fújhat a mérsékelt szél, a maximális szélsebesség 18 km/h lehet. A széllökések elérhetik a 34 km/h. Holnap borult lesz az ég. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Alig némi napsütésre számíthatunk. Csapadékra nem kell számítani. 312 irányból élénk szél érkezik, legfeljebb 27 km/h sebességgel. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 56 km/h sebességgel. Szombaton kisebb záporra számíthatunk. 10 és 20 fok közötti hőmérséklet várható. Sok napsütés várható. Mérsékelt eső várható, összesen körülbelül 6 mm csapadékkal. Helyenként zápor is kialakulhat, összesen mintegy 2 mm csapadékkal. A csapadék valószínűsége 57% körül alakul. 205 irányú könnyű szellő várható. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órától hallhatják a Geriszó című műsorunkat. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
7: Oh, come to die.
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
11: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
12: Hagyományaink, értékeink Európában.
13: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Kartelgyanú miatt közétkeztető cégeket vizsgál a versenyhivatal. Jogszabály módosítással változtatna a kormány a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatokon. Csoportos medve támadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tiltott versenykorlátozó megállapodás miatt vizsgál menza cégeket a gazdasági versenyhivatal, tudta meg a HVG. A lap emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években a sajtóban több alkalommal is felmerült, hogy túlárazott szolgáltatást nyújtanak egyes közétkeztetési cégek, a döntéshozókat pedig korrupciós pénzekkel veszik rá a közbeszerzések befolyásolására. A piaci szereplők szerint az is gondot okoz, hogy néhány tőkeerősebb cég alacsony árakkal próbálja ellehetetleníteni a kisebb vállalatokat, ezzel pedig azt érik el, hogy kisebb lesz a konkurencia. Jogszabályt kell módosítani a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatok megváltoztatásához, ugyanakkor a belső szabályozókban már tudtak gyorsítani a folyamatokon és ésszerűsíteni a feladatokon, mondta a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára szerdán egy a témában szervezett budapesti konferencián. Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság. Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy odahelyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteit kellene figyelembe venni. Bocsánatot kért Panyi Miklós az aradi vértanúkra emlékező posztja miatt, amelyhez mesterséges intelligenciával készült grafikát használt. A megosztott képen az aradi vértanúk tablóján több hibás név is szerepelt, köztük Pötterbing Ödön, Ormányi Károly és Grevici Károly. Panyi Miklós időközben törölte a hibás képet tartalmazó bejegyzést, amely azonban több mint egy napig elérhető volt a közösségi oldalán. A Magyar Narancs cikke szerint Nagy István volt agrárminiszter is ugyanazt a mesterséges intelligenciával készített grafikát osztotta meg október 6-án, mint Panyi Miklós. Nagy István ugyanakkor jelezte, hogy a kép emi tartalom és a közzétételt követően több mint 19 órával még kedden este lecserélte a grafikát. Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport, és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra, barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
2: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
8: Uriah Heep búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
9: Tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
10: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Otti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Egyre többen keresik azokat a megváltoztatott összetételű élelmiszereket, amelyek bizonyos összetevőkből kevesebbet vagy semmit sem tartalmaznak. Például cukor vagy gluténmentesek. Egy a közelmúltban tartott szakmai tanácskozáson azonban a résztvevők arra hívták fel a figyelmet, hogy nem csak a fogyasztók, de még a szakemberek ismereteit is fejleszteni kell. A szakmai konferencia részleteiről, valamint arról, hogy milyen területek szorulnak fejlesztésre, Antal Emese dietetikust, a Tét Platform szakmai vezetőjét, Balázs Zsanett kérdezte.
2: Azért hívtuk össze ezt a kerekasztal beszélgetést, hogy lássuk, hogy ez egy...
3: A jó kedved Geri és Fruzsi biztosítja. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
4: Mindenkinek nagyon kellemes kikapcsolódást és nagyon jó szórakozást kívánunk az elkövetkező két órában. Ez itt a Geri Show, amit minden csütörtökön délután 1 és 3 óra között hallhattok. Kicsit késve érkeztem ide, ezért elnézést mindenkitől. Az előbb hallott műsornak lesz ismétlése majd. Ezt a műsorok menüben megtaláljátok a www.hobbyradio.hu oldalon, hogy mikor is vannak a műsoroknak az ismétlései, úgyhogy nem fogtok lemaradni ezekről a riportokról és érdekességekről sem, amire most szépen így ráhúzottam, úgymond. Tehát ez itt a Geri Show, benne pedig napjaink és az elmúlt évek legjobb zenéivel fogjuk ezt a két órát kitölteni, illetve 2 óra után lesznek bibliai gondolatok, ezekre is nagyon érdemes odafigyelni. Mielőtt zenélnénk, ezért néhány fontos információt még elmondok nektek. www.hobbyradio.hu, ez a hivatalos weboldalunk, illetve a Facebookon is megtaláltok minket, facebook.com/hobbyradio.hu. Itt hozzászólhattok a különféle programokhoz, eseményekhez, interaktív módon, és hogyha kell, akkor a kollégák még válaszolnak is ezekre az üzeneteitekre. geri.y@hobbyradio.hu, ez pedig az e-mail címünk, amire tudtok írni véleményt, ötletet, javaslatot. Aztán persze folytatjuk majd témázgatással is, talán jövő héten, vagy amikor alakul, azért elég sűrűn alakult ez a hetünk is, meg úgy általánosságban most az elmúlt hetek, meg talán még arra lehet számítani, hogy a következő hetek is elég sűrűek lesznek, de ettől függetlenül, amikor tudunk, itt vagyunk veletek kincsemmel, feleségemmel, Fruzsival, most pedig a legjobb zenékkel érkeztem hozzátok. Már is indítjuk ezt az órát, nagyon jó szórakozást kívánok nektek, aki jól lakott, annak válik egészségére, aki még most fog hozzá az ebédhez, annak pedig nagyon jó étvágyat.
0: Hobby Rádió.

jobbnál jobb felvételekkel, ez itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show, amelyben most az elmúlt évek és napjaink legjobb slágereit játsszuk. Itt van a következő dal, és mindjárt érkeznek a legfrissebb hírek, utána pedig folytatjuk tovább a következő órával. Ne felejtjétek, hogy jönnek majd a bibliai gondolatok is, amelyre minden alkalommal nagyon érdemes odafigyelni. Egyébként, aki bővebben szeretne ilyen gondolatokat hallani, nyugodtan meglátogathatja a facebook.com/igében járva weboldalt, és itt lehetőségetek van arra, hogy megnézzétek ezeket a gondolatokat. Egyébként minden héten vannak itt bibliai gondolatok a Hobby Rádióban, a Geri Show című műsorban, egyébként pedig bibliai gondolatokkal, illetve egyéb ilyen tartalmakkal találkozhatok még a Hobby Rádióban több alkalommal is, de hát érdemes tényleg. Na, folytatjuk tovább a műsorunkat, mindjárt jönnek a hírek itt a Hobby Rádióban, utána pedig a következő órával folytatjuk tovább napjaink és egy kicsit a régebbi idők legnagyobb slágereivel, egészen délután 3 óráig. Mindenkinek nagyon kellemes kikapcsolódást kívánunk.

0: korrupciós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést, ami hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Magyar Nemzet megkérdezte, a Ruf Bálint vezette miniszterelnökséget, hogy hányan dolgoznak Magyar Péter közösségi médiás stábjában, és mennyit kapnak a munkájukért. A miniszterelnökség először azt közölte, hogy a miniszterelnökség állományában 21-en foglalkoznak videókészítéssel és tartalomkészítéssel, az illetményük pedig havonta 22 millió forintot tesz ki. Később aztán kijavította saját magát a miniszterelnökség. A szerda este kiadott közleményükben már azt írták, hogy Magyar Péter közösségi média tartalmai és videóiért összesen 4 miniszterelnökségi munkatárs felel, akik havonta együttesen 3,9 millió forintot keresnek. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter szerdán a Facebook oldalán. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projekti javaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A testületek a novemberi alakulóülés után elkezdik kialakítani a térség operatív fejlesztési stratégiáját, amely meghatározza a térség legfontosabb problémáit, erőforrásait és 4-6 fejlesztési prioritását. Újraindítja a kormány a Diákváros projektet, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. A délpesti rozsdaövezetbe eredetileg tervezett több ezer hallgatónak szánt kollégiumi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormány között. A beruházás azután akadt el, hogy a kormány korábban a kínai állami egyetem kampuszának megépítése mellett döntött a területen. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Induljon egy újabb óra itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket!
2: Jeremiás próféta könyvének 17. fejezete, 14. igevers. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Csak téged dicsérlek. Kedves hallgatom! Mindannyian lehettünk már úgy életünk során, hogy nem tudtuk megmagyarázni, mi fáj igazán. Csak azt éreztük, hogy valami belül mélyen elromlott. Az ember próbál kapaszkodókat találni, emberekben, tanácsokban, ideiglenes megoldásokban, de valahol belül mindnyájan tudjuk, hogy a legmélyebb sebeinket nem lehet felszíni módszerekkel meggyógyítani. Vannak lelki betegségek, amelyekre nem hat a gyógyszer, múltbeli terhek, amelyeket nem enyhít az idő, bűnök, amelyeket nem lehet elfelejteni, csak megbocsátani, és ezekben az időszakokban jön el a pillanat, amikor Jeremiás imája a mi imánkká is válhat. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Ez nem egy automatikus kérés, egy vallásos szófordulat, hanem egy kétségbeesett, őszinte kiáltás egy olyan Istenhez, aki valóban képes gyógyítani, szabadítani, helyreállítani, mert ő nem változott meg, ma is ugyanúgy munkálkodik. A kérdés csak az, hogy te odafordulsz-e hozzá. Ha te is keresed a szabadulást, és ha vágysz arra, hogy belül gyógyulás történjen, bátorítalak, hogy nyisd ki a Bibliád, mert az Úr tudja a választ. Ő az, akihez Jeremiás is kiáltott, és ma téged is hív. Térj meg az Úrhoz teljes szívből, mert nála van az igazi szabadság, a teljes gyógyulás, és az a szeretet, ami nem csak átölel, hanem teljesen meg tud téged újítani. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megtérhettem hozzád, és hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy szabadulást és gyógyulást adsz azoknak, akik hozzád fordulnak. Kérlek, segíts hallgatómnak, hogy kinyissa feléd a szívét, és megtérjen hozzád. Adj neki bátorságot, hogy merjen tőled gyógyulást és szabadulást kérni. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Jézus hatalmas nagy nevében. Amen.
1: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében-járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűznek.

És megérkeztünk a második órához, az elmúlt percekben itt voltak a bibliai gondolatok, nagyon fontos gondolatok hangzottak el, és ezekkel jövő héten is találkoztatok majd, mármint ezekkel a hasznos gondolatokkal, mégpedig ugyanígy a Geri Show című műsorban, 2 óra után, körülbelül 10 perccel. Hallhattátok a legfrissebb híreket, és ez pedig továbbra is a Hobby Rádió, benne pedig a legjobb előadók legjobb felvételei, nem csak napjainkból, hanem az elmúlt évekből is. Nagyon jó kis dalok egyébként, hangulatosak, úgyhogy mindenkinek ugyanilyen jó kedvet kívánok, mint amilyen kedvet ezek a dalok adnak nektek. Na, én meg tanuljak meg beszélni. gery.kukac@hobbyradio.hu, ide írhattok véleményt, ötletet, javaslatot, illetve a www.hobbyradio.hu weboldalon híreket is olvashatok, és megtaláljátok a legfontosabb információkat a rádióval kapcsolatban, illetve a Facebook.com/hobbyrádió oldalon pedig különféle programokhoz, érdekességekhez szólhattok hozzá interaktívan, érdemes szétnézni, mert nagyon sok mindent találhattak ott is, illetve hát mondjuk a Geri Show-val kapcsolatban sok minden nincs, de ott a weboldalon keresztül, tehát a Hobby Rádió hivatalos oldalán olvashatjátok el, hogy miről is szól ez a műsor. Kincsem, Frózsi, feleségem jövő héten érkezik majd hozzánk, hogyha úgy alakul. Egyébként a műsor elején említettem már, hogy eléggé mozgalmas heteink voltak, és ugyanez várhat még ránk, úgyhogy egy kicsit most így az adás zenei adásá alakult, na de hát ez nem jelenti azt, hogy közben a háttérben nem készülünk különféle témákkal, úgyhogy mindenféleképpen érdemes velünk tartani, hiszen bármikor alakulhat úgy, hogy jönnek a jobbnál jobb témák, mert hát ez a lényege igazából a Geri Show-nak. Na de nem is zavarom tovább itt a légkört, hanem megyünk tovább jobbnál jobb felvételekkel, tartsatok velünk. Egyébként, aki mobiltelefonon is szeretné hallgatni a Hobby Rádiót, megteheti, mégpedig úgy, hogy a Hobby Rádió weboldaláról letölti azt az alkalmazást, amelyben szinte lehet híreket olvasni, illetve magát a Hobby Rádiót is lehet hallgatni bárhol, amerre csak jártok, abban az esetben, hogyha van internet kapcsolatotok a telefonon, na de hát most már manapság mindenkinek van. Hát akinek nincs, még ő is hozzájuthat könnyen internethez egyébként, na de persze nem akarok senkit se rábeszélni erre, hogy legyen, ha még eddig nem volt. Na de megyünk tovább, jönnek a jobbnál jobb felvételek, tartsatok velünk, én egészen 3 óráig vagyok itt veletek, de a Hobby Rádió műsorának utána sem lesz vége, hiszen utána is folytatódnak a jobbnál jobb műsorok és a jobbnál jobb zenék.

Nagyszerű feldolgozás van ez volt a Super Trooper, egyébként tényleg nagyon jó, még az Abba felvétele is nagyon jó hangzott annak idején a 80-as években, de hát ugye most már azért jócskán túl vagyunk azokon az éveken, így hát nem árt egy kis újítás időnként, persze nem mondom azt, hogy a régi dalok nem jók a mai napig, de hogy is nem, viszont az új köntösben lévő dalok is nagyon jók. Ez volt már a Geri Show, én nagyon remélem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, annak ellenére is, hogy ugyan ma nem témázgattunk, viszont az elmúlt évek és napjaink legjobb slágereit játszottam nektek két órán keresztül, illetve voltak bibliai gondolatok is. Legközelebb a Geri Show-val jövő héten csütörtökön, délután egy órától találkozhattok majd ismét, akkor valószínű, hogy már tudunk témázgatni, hát meglátjuk majd, hogyha odaérünk ahhoz a naphoz, még ez egy kicsit messzebb van. gery.y@hobbyradio.hu ez az e-mail cím, amelyre adásidőn kívül is írhattok nyugodtan, illetve a www.hobbyradio.hu weboldalon megtaláljátok a legfontosabb információkat a rádióval kapcsolatban, illetve híreket is olvashattok. Ezen felül pedig letölthetitek azt az alkalmazást mobilotokra, amelynek segítségével bárhol is vagytok és van internet kapcsolatotok, akkor tudjátok hallgatni a Hobby Rádiót is, híreket is olvashattok az alkalmazáson keresztül. Van egy Facebook oldalunk is, ez pedig a facebook.com/hobbyradio.hu címen található meg, itt interaktív módon hozzászólhattok a különféle programokhoz és eseményekhez. Nos, mindenkinek nagyon kellemes délutánt kívánok a továbbiakban, illetve mivel itt a hétvége hamarosan, ezért nagyon kellemes és nagyon jó hétvégét mindenkinek. Legközelebb tehát csütörtökön találkozunk, addig is, sziasztok!

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Életveszélyessé nyilvánítottak egy iskolát Kincses bányán. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Életveszélyessé nyilvánították és azonnal kiürítették a kincsesbányai Kazinczy Ferenc tagiskolát. A diákok jövő héttől önkormányzati épületekben folytatják a tanévet, közölte közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint az intézmény épülete több mint egy évtizede küzd szerkezeti problémákkal. A repedések évről évre súlyosbodtak, tavaly már aládúcolásra is szükség volt, nyáron pedig tovább romlott az állapot. Az iskola igazgatója statikai vizsgálatot kért, amelynek hétfői szakvéleménye alapján az épületet életveszélyessé nyilvánították, így ezt azonnal lezárták. A döntés 124 gyermeket és 25 iskolai dolgozót érint. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decembere óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024. februárja óta nem mutatott ilyen visszafogott áremelkedést. A megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 8,3%-kal 872.000 forintra nőtt. Békéscsabán 23%-os, Kaposváron és Szolnokon több mint 16%-os emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,1%, Debrecenben 3,5%-kal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1%-kal csökkentek. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Két tárgyalási klasztert megnyitottak, miután benyújtották a kisebbségekről szóló törvényt az ukrán parlamentnek. Ukrajna külügyminisztere azt írta az X-en, hogy valóban engedett Magyarország a vétójából az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Korábban a Financial Times írt arról, hogy megegyezés született a magyar és ukrán külügyminiszterek között. A magyar fél azt kérte Ukrajnától, hogy nyújtsák be a kisebbségi jogokról szóló törvényt az ukrán parlamentben, cserébe pedig a négy lehetséges tárgyalási klaszterből kettő megnyitásához hozzájárulnak. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Hobbirádió.hu
1: A rádiót!
2: Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben több mint 70%-kal nőtt a cukorbetegek száma. Jelenleg mintegy 700 ezeren szenvednek diabétesben, de szakemberek szerint 1 millió embert is érinthet a betegség. A Magyar Diabétesz Társaság megalakulásától kezdve azon fáradozik, hogy a diabetológia modern szemléletét és módszertanát terjessze, hiteles tájékoztatást nyújtva ezzel mind a szakemberek, mind pedig az érintettek számára. Dr. Várkonyi Tamást, a Magyar Diabétesz Társaság főtitkárát először az 1970-ben létrejött társaság történetéről kérdezte Balázs Zsanett.
3: Már kezdettől fogva az volt a cél, hogy az érdeklődő tagság számára eljutassa a társaság azokat a legújabb kutatási, tudományos ismereteket, vagy akár tapasztalatokat, amelyek hatékonyabbá teszik a cukorbetegség felismerését és kezelését. A meggyógyászati klinika könyvtárában gyűltek össze néhányan. Tulajdonképpen akik ott voltak, azok elsőrendben endokrinológusok voltak, tehát hormonbetegségekkel foglalkozó szakértők voltak elsőrendűen, de már akkor látható volt az, hogy rendkívül nagymértékben növekvő betegszám önmagában szükségessé teszi azt, hogy egy külön társaság foglalkozzon ezzel a betegséggel. Mivel nagyon sok okból alakul ki a kettes típusú diabétesz, amely ugye a betegek többségének van, ezért többféle támadásponton kell tenni a betegség ellen, ez egy nagyon fontos új megállapítás. Másik pedig az, hogy egyéb szempontokat is figyelembe kell venni, amikor kezelünk egy beteget, nem csupán az, hogy hogyan tudjuk a cukrát csökkenteni, hanem az például, hogy milyen egyéb betegségei vannak, milyen lehetőségei vannak, akár az életmód, a diéta tartására, vagy a gyógyszerek beszerzésére. És ami nagyon fontos különbség, hogy 21. századra elértük azt, hogy nagyon fontos cél az is, hogy a beteg életminősége is olyan legyen, mint az egészséges társaké, vagy nagyon megközelítse azt.
4: Mi a különbség az egyes típusú cukorbetegség, illetve a kettes típusú között?
3: Az egyes típusú cukorbetegséget régebben ugye fiatalkori cukorbetegségnek is nevezték, az annyiban igaz továbbra is, hogy nagyon nagy mértékben ugye serdülőkorban alakul ki leginkább, viszont a kialakulás az döntően különbözik a kettes típustól, mert itt arról van szó, hogy az inzulin termelés szenved károsodást, tehát a betegeknek a hasnyálmirigyében először csökken, azután pedig gyorsan leáll az inzulin termelés, és ez nagyon nagy mértékben különbözik a kettes típusú diabétesztől, ahol a betegség elején inkább az inzulinnak a hatása romlik el. A betegség első fázisában inkább még magasabb inzulin szinteket is mérhetünk, tehát amíg az egyikben inzulin hiány van, addig a másikban akár inzulin többlet is lehet.
4: Ugye az orvostudomány is folyamatosan fejlődik, és a folyamatos változásnak, illetőleg a fejlődésnek köszönhető az inzulin pumpa is. Mi ez tulajdonképpen?
3: Az inzulin pumpát az egyes típusú diabétesesekben alkalmazzuk leginkább jelenleg. Az inzulin pumpa megpróbálja utánozni az élettani folyamatokat, ugye folyamatosan viseli a beteg, ezért folyamatosan a bőr alatti szövetbe pumpálja az inzulint. Ez mintegy utánozza az úgynevezett bázis, tehát elsődleges inzulin termelést, ami mindannyiunkban van, akik egészségesek vagyunk, és az étkezéshez pedig a beteg gomnyomással tud saját magának további inzulint adagolni. A legjobban az élettani viszonyokat pumpakezeléssel lehet elérni, de hozzá kell persze tenni azt, hogy nincs olyan kezelés, ami mindig mindenkinek megoldja a problémáját, de sokaknak ez azért lehetőséget teremthet arra, hogy a vércukorértékek megfelelőek legyenek.
4: Mik azok az életmódbeli változások, illetve étkezésbeli változások, amelyek betartásával visszaterelhetjük a szervezetünket a normális állapotba?
3: Elég egyszerű válasz van erre, de persze megfogadni sokkal nehezebb. Az egyik, hogy felesleges kalóriára nincsen szükség, itt messze nem csak a cukorról van szó, hanem általában a magas kalóriatartalmú ételek fogyasztásáról, akár a zsírtartalmú ételek, tehát nem csak a cukor fogyasztása okoz természetesen cukorbetegséget, hanem általában a túlzottan bevitt kalória és az elhízás, hiszen tudjuk azt, hogy ha valakinek nő a testsúlya, akkor a saját inzulinjának a hatása az jelentősen romlik. Ez az egyik módszer, ami fontos lehet, a másik pedig, hogy mozogni kell, tehát aktívan ki kell fejteni izommunkát, mert az izom az az egyik legnagyobb felhasználója egyébként a cukornak, és természetesen a bevitt energiának is, tehát ezzel a két módszerrel a felesleges, raktározott, ha úgy tetszik, energiát korlátától szabadul meg a szervezet, ami egyenesen vezet az anyagcserének a komoly javulásához. Társadalmi szinten kell megértenie egy populációnak azt, hogy milyen fontos ez, mert azt hiszem, hogy a személyes példa az egy nagyon komoly, nagyon hatékony módszer a képzésben, és meg kell ragadni minden lehetőséget arra, hogy közvetíteni tudjuk ezeket a rendkívül fontos megfigyeléseket, amelyek mozgásszegénység és a kettes típusú cukorbetegség között vannak.
1: Hobbi Rádió!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától. A Hobby Rádió.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt. Mágneses társasjátékot hívtak vissza a súlyos fulladás veszély miatt. A lakosság kétharmada támogatja az olimpia rendezést. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Ötkert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és garázdasággal vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt visszahívták a Magnetic Black Stones elnevezésű mágneses társasjátékot, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MT-vel. A hatóság kéri, hogy aki a holland online forgalmazó a drogiszterei.nl internetes oldalán vásárolt a termékből, azt azonnal vegye el a gyermek elől és ne használják tovább. A játékban található kisméretű, a megengedett értéknél 14-15-ször erősebb mágnesek lenyelése esetén ugyanis a bélfalon keresztül egymást vonzva bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt okozhatnak a mágnesek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden jelentette be, hogy Magyarország is tagja annak a 7 országnak, amely jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült medián felmérésből az derül ki, hogy a megkérdezett válaszadók 31%-a teljes mértékben támogatja az olimpia rendezést, és 33%-uk is inkább pozitívan áll hozzá, mint ellenzi, írja a HVG. Egészen elsöprő volt az olimpiát igenlők százaléka annál a kérdésnél, amely azt firtatta, képes lehet-e az ország jól megrendezni a játékokat, ha teljesülnek bizonyos feltételek. Itt a válaszadók 70%-a szavazott igennel. Sikeres volt az első 3-as vesetranszplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Semmelweis Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, a vesetranszplantációs program vezetője elmondta, az egy időben történt 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: Hobby Rádió,
2: ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Művészarcok, Ágai Karola, 6. rész. A műsor 5. részében már utaltam arra, hogy Ágai Karola Medben is énekelte a La Memoria Luciát. Az opera 1967-ben bemutatta Richard Strauss Ariadné Naxos szigetén című operáját. A nagy német szoprán Elizabeth Schwarzkopf éppen akkor érkezett Budapestre nagyon befolyásos producer férjével, Walter Leggel. Mivel pályakezdőként Schwarzkopf énekelte Cerbinetta szerepét, kíváncsi volt a magyar előadásra. Az előadás kitörően sikerült, a végén nagy tapsot kaptunk, és akkor jött a meglepetés. Elizabeth Schwarzkopf és a férje meghívott természetesen a férjemmel együtt vacsorázni a Fészeklubba. Gratuláltak az előadáshoz, amit mindent összevetve jobbnak ítéltek a bécsinél, ez persze rendkívüli büszkeséggel töltött el, és megkérdezték, volna-e kedve a Metropolitan Operába énekelni. Mert ha igen, szívesen segítenek, hogy lehetőség nyíljon a bemutatkozásomra. Szerbinette egy életvidám színésznő, aki próbálja megvigasztalni a hűtlen Tézeusz miatt buslakodó Ariadné hercegnőt. Szerbinette a szabad szerelem híve, karaktere ellenpólusa Ariadné személyiségének. Az ária széles hangterjedelmével, koloratúráival makulátlan énektechnikát követel. Az áriát németül szokták énekelni. Szerbinetta hízelgéssel kezdi, mikor megszólítja a hercegnőt. Ki ne értené meg, hogy az ilyen fenséges, magasrangú személyek szomorúságát olyan mércével kell mérni, amely a halandó lelkeknek nem adatott meg. De hát nem vagyunk egymás közt nők. És nem egy felfoghatatlan, leírhatatlan szív dobog-e mindannyiunk keblében. A mi gyengeségünkről beszélek, arról a gyengeségről, mely kiszolgáltat minket a kegyetlen, hűtlen férfi népnek. Aztán a saját negatív élettapasztalatáról beszél. Be akarnak csapni minket, kínozni akarnak minket, hónapokig, évekig biztonságban hisznük magunkat a karjaikban, aztán jön egy nap, jön egy óra, és már el is mentek. Majd a női szív titkairól beszél, ahol néha a több férfi is megfér. Itt kezdődik az ária legnehezebb része. Néha ketten is voltak egyszerre. Hűséges akartam lenni, erősen hittem benne. Még azt hiszem, hogy teljesen az egyetlené vagyok, amikor odalopakodik az új Isten, és én megadom magam neki, megadom magam, szinte anélkül, hogy tudnám hogyan. Az ária legcsodálatosabb futamai a szerelem örök körforgását ünneplik a zeneszám végén. Ha egy új Isten férfi lép elénk, némán állunk és fogjulejtjük magunkat. Következzék Szerbinetta áriája az operából.

0: Rudolf Bing, a Metropolitan igazgatója, meghívta Rómába az énekesnőt és a férjét. Végül, mivel olasz vízumot nem kaptak, svájci átutazó vízummal utaztak be. Bing egy álmatlan éjszaka után előre utazott Lugánóba, hogy meghallgassa az énekesnőt. A Metropolitan Opera sem volt a helyzet magaslatán. A másik Lucia, Anna Moffo betegség miatt nem tudott fellépni. Ágai Karolának a szerződése szerint be kellett ugrania Moffo helyére. A színpadot nem tudta megnézni, csak az előadás közben rögtönzött. Ez az űrülési jelenet alatt életveszélyes is lehetett volna. Ezen a nagy színpadon. A Fuvola művésszel csak az előadás előtt tudta elpróbálni az űrülési jelenet érzékeny kádenciáit, és még a tetejébe, közvetlen színpadra lépése előtt közölték vele, hogy Moffo egy fél hanggal lejjebb transponálta a szerepet, és a kottákat nem cserélték ki az eredeti példányokra. Ennek ellenére nagy sikert aratott, még Moffo fizetett klapja is ünnepelte. Jól sikerült a premier is, amikor hivatalosan is beállt a szerepbe. Most már az eredeti hangfekvésben. A három Lucia előadás sikere nem folytatódott. Az opera a Bing által kért időpontokra nem adta ki az énekesnőt. A Metnek csak egyszer lehet nemet mondani. Bing 1972-ben távozott az operaház éléről. Ágai Karola hazatérte után a Lúciát énekelte. A Met előadás plakátját bekereteztette, és az operaház műszakától kapott üdvözlőkártyát is élete végéig őrizte. Szeretettel köszöntjük legkedvesebb csalogányunkat a nagy út után. Ágai Karola kiemelkedő szerepei közé tartozott Erkel Bánkbányának Melindája. Az őrülési jelenetet eredeti változatban koloratúrákkal énekelte, ahogy Hollós Zsinovics Kornéliának Erkel megírta. Különösen megrázó a tiszaparti jelenet, ahol a madár metafora, a vihar és az őrület párhuzama a verbunkos dallamokkal magyarrá is teszi a dallamot. Utódja Kolonics Klára így emlékszik arra, hogy az örök Melinda hogyan reagált Melinda szerepének úgynevezett modern felfogására, és arra, hogy elzárták a világhírtől.
1: Három alkalommal vendégeskedtem Karolánál, amikor a Bánkbánba beálltam 2006 körül, mert azért mentem el hozzá, hogy ő neki mi a véleménye arról, hogy Melinda vajon tényleg kokettál-e Ottóval, mert hogy ez a rendezés, amiben játszottam, ebbe tényleg kokettált, és én nekem ez nem fért bele. Uh-huh. És azért mentem el a nagy Melinda idolomhoz, hogy ő erről mit gondol. Hallgatta ezt a dolgot, és akkor egyszer csak így kifeszült, hogy mi? Mit mondta? A Melinda az Ottóval, hogy ő akarja, és tudod, egyszer csak így hátrahőköltem, mindez ez alatt, a plakát alatt, és egy pillanat alatt visszaváltozott 40 évet, és így kikérem magamnak, hogy engem, hogy a szerepet megbestelítik, és újra élt, és újra ragyogott az a csodálatos szempár, és ezért volt nekem megrázó, és most azt, hogy itt kibontottad előttem, ezért az is elfutott a könnyes szememet, mert ez annak a sikerének, és a elzárattatásának is a idő előtti, mikor valakire idő előtt a kritta élve rázárul, annak a pillanatnak a mementója nekem.
0: Következzék a tiszaparti jelenet Erkel művéből.

0: Művész arcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Hobbyradio.hu. A rádiót

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
1: Szivárvány.
4: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: A kormány létrehozta a gyermekvédelmi jóvátételi alapot, 1 milliárd forintot különített el. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Az ország több pontján egészségtelen a levegő minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Bemutatták a bicskei bántalmazások és a gyermekvédelem mulasztásainak vizsgálatát. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, nem igaz, hogy a gyerekek nem kértek segítséget. Kértek, de érdemben a nevelők nem tudtak vagy akartak segíteni. Feltételezhető az is, hogy sokkal több áldozata volt az intézetnek, mint amennyiről hivatalos feljegyzés készült. Gyurkó Szilvia bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintot különített el a gyermekvédelmi jóvátételi alap számára, amellyel felelősséget vállalnak az abban lévő gyermekekért. Ehhez minden gyermekvédelmi rendszerben lévő fiatal nyújthat be igényt, az alapnál nem csak kártérítésre, hanem például pszichológiai segítségre, egészségügyi ellátásra is. Az ukrán pénzszállítók elleni akció ügyében nem csak a terrorelhárítási központ volt főigazgatója Hajdú János és az Alkotmányvédelmi Hivatal egykori jogi főosztály vezetője Szatmári István a gyanúsított, hanem 3 tizedik kerületi rendőrjárőr is, akik valótlan tartalmú jelentést írtak az ukrán pénzszállítók éjszakai idegenrendészeti őrizetbe vételéről, és ezt a kihallgatásukon be is ismerték, értesült a Telex. A központi nyomozó főügyészség korábban csak annyit közölt, hogy 5 gyanúsított van, alap most a rendőrségi forrásokból azt is megtudtak, ki a további 3. Mind az 5 gyanúsított szabadlábon védekezik, a járőrök pedig vissza is térhettek a kerületi kapitányságra dolgozni. Vádat emelt a Bács-Kiskun megyei főügyészség 10 ember, köztük egy adószakértő ellen, akik fiktív számlázási láncokon keresztül több mint 2 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A hálózatot irányító szombathelyi férfi uniós importból származó szójadarával és csirkemellel kereskedve került el az áfa fizetést, amihez testvére az adószakértő és Stroman cég vezetők segítségét is igénybe vette. Az eljárás során az ügy egyik jelentős ceglédi vevőjére és fény derült, aki a nyomott áron vásárolt áruk mellett csaknem 260 millió forintot utalt át a saját céljaira a céges számlákról. Több városban is egészségtelen a levegő minősége, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképe szerint. Az adatok szerint egészségtelen Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorog, Vác, Salgó-Tarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége. Mások mellett Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Dunaújváros, Budapest, Kecskemét, Békéscsaba, Debrecen, Miskolc levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Hogy te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
3: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
9: Uriah Heep búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
12: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Kényszermunka miatt emeltek vádat egy román férfival szemben. Vizsgálják az állampapírok adózását. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román férfi ellen, aki éveken át erőszakkal, bántalmazással és fenyegetéssel kényszerített mezőgazdasági és építőipari munkára egy kiszolgáltatott nagykőrösi férfit. A vádlott nem csak embertelen körülmények között dolgoztatta és fosztotta meg irataitól az áldozatot Magyarországon és külföldön, de miután a hatóságok kimentették a sértettet, ismét elrabolta őt. A főügyészség a letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását és Magyarországról történő kiutasítását indítványozza. A pénzügyminisztérium azt vizsgálja, szükség van-e változtatásokra a lakossági állampapírok adózásában, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a más uniós országok kötvényei szembeni adóelőny miatt. A külföldi kötvények hozamát főszabály szerint 15%-os személyi jövedelemadó, bizonyos esetekben pedig további 13%-os szociális hozzájárulási adó terhelheti. Ezzel szemben a 2019 júniusa után kibocsátott magyar lakossági állampapírok kamata mentes ezektől az adóktól. A portfólió megkeresésére a tárca azt közölte, hogy minden lehetséges megoldást vizsgálnak, és az áttekintés nem korlátozódik az adózásra. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. A kormány egyik fő terve a pátkai és zámai víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karsztvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. Vizsgálják a partvédművek és a nádgazdálkodás felülvizsgálatát, valamint a halgazdálkodás átalakítását is. A hosszú távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT. Hozzátették, hogy a bérlakás szektor nem csak új építések mentén bővíthető, a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lehet. Budapesten 120-130 ezer lakás áll valóban üresen. Hangsúlyozták, a felépülő lakásoknak légiumi férőhelyeknek követniük kell a keresletet. Ott kell az ilyen irányú lakásfejlesztéseknek teret kapniuk, ahol a felépülő lakások férőhelyek bérletére valódi igény van. Ez pedig elsősorban Budapest, az egyetemi városok, illetve néhány prosperáló ipari központ. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
7: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük 2 órás hírösszefoglaló magazin műsorunkat. Ma október 8-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 21,7 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Koppány nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon madárfigyelő világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1490-ban II. Ulászló és Beatrix özvegy királyné Esztergomban titkos házasságot köt Bakócz Tamás győri püspök előtt. Ulászló később a házasságot kényszerre hivatkozva érvénytelennek nyilvánítja 1500. április 2. 1848-ban a Honvédelmi Bizottság átveszi az ország kormányát és elnökévé Kossuth Lajos teszi. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Műsorajánló.
8: Ma éjjel táncol én, ez a táncol szép, ha őket és táncra fel.
9: Egy műsor.
10: I could have spread my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
11: Ma meg a szombat délután.
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 8-án köszöntjük Koppány nevű kedves hallgatóinkat. A török-magyar eredetű férfi név méltóságnévből lett személynév, többek között a 10. században élő magyar vezér neve, aki Géza halála után Szent Istvánnal szemben a hatalomra tört, jelentése nagy, erős és győzelmes. A koppányok ünnepelnek még október 8-án kívül, június 20-án és július 9-én is. A név becézése Koppányka, Kopi és Kopika, jeles viselői Koppány nemzetségfő, Kovács Koppány énekes, valamint ön, kedves Koppány. Ugyanezen a napon köszöntjük még Benedetta, Benedikta, Beneditta, Benita, Bettina, Birgit, Birgitta, Deme, Demeter, Dömötör, Etelka, Gitta, János, Laurencia, Lorin, Lorina, Loréna, Magor, Pelágia, Pelágius, Semjén, Simeon, Szergius és Áldáska nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1876 az első időpontunk, október 8-án született Velman Oszkár állatorvos, az állattenyésztéstan professzora. 20 évet ugrunk előre 1896-ra, ugyanis október 8-a a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Lépjünk át a 20. századra, 1912. október 8-án Bulgária, Szerbia, Görögország és Montenegró megindította az első Balkánháborút Törökország ellen. És most lépjünk előre 8 évet 1920-ra, október 8-án született Frank Herbert, amerikai sci-fi szerző. Folytassuk 1922-vel, október 8-án született dr. Christian Barnard, dél-afrikai szívsebész, az első orvos, aki sikeres szívátültetést hajtott végre. Az operáció 1967. december 3-án volt. Ugorjunk 1939-re, október 8-án Szolnokon megszületett Bergendi István, zenész és zeneszerző, a Süsü zenéjének megalkotója. Folytassuk 1943-mal, október 8-án New Yorkban megszületett Chevy Chase, eredeti nevén Cornelius Crane Chase, amerikai színész. Leghíresebb filmjei a Három Amigo és a Karácsonyi Vakáció. Mindössze 3 évet lépünk előre, 1946-ra, október 8-án megtartotta első koncertjét a Tátrai Vilmos hegedű művész alapította Vonós négyes. Folytassuk 1949-el, október 8-án New Yorkban megszületett Sigourney Weaver színésznő. Leghíresebb filmjei a 8. utas a halál, a bolygó neve halál, a dolgozó lány és a szellemírtók. Ugorjunk a 20. század második felére, méghozzá 1966. október 8-ára. Ekkor az amerikai kormány bejelentette, hogy az LSD-t veszélyes kábítószernek minősíti, melynek használata büntetést von maga után. Végezetül 1992. október 8-án az amerikai posta bélyeg sorozattal emlékezett meg a rockzene legendás alakjairól. Elsőként a következő művészek szerepeltek a bélyegeken. Bill Haley, Buddy Holly, Elvis Presley, Richie Valens, Clyde McFetter, Otis Redding és Dina Washington. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Üzenet Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből.
3: Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.
4: Hobbirádió.hu.
5: A rádiót!
6: 2026. október 8-a, csütörtök. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepe. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Evangélium Szent Lukács könyvéből első fejezet 26-tól a 28. versig. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál! Elmélkedés. Az angyal belép egy apró názáreti házba, és valami egészen szokatlant mond: üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Mária nem egy királylány, nem befolyásos nő, nem híres, csak egy egyszerű, tiszta lelkű fiatal lány. Isten mégis őt választja, mert az igent nem méltóság alapján keresi, hanem az engedelmes, szolgálatkész szív szerint. Mária válasza a történjék velem szavait szerint a történelem legbátrabb felelete. Nem tudja előre, mit jelent majd ez a beleegyezés. Nincs biztosíték, nincs menekülő út. Csak hit van. Bizalom, odaadás. Ma, magyarok nagyasszonya napján azt ünnepeljük, hogy ezt az asszonyt, ezt az igent mondó szívet kérte meg Szent István király, hogy a magyar nép oltalmazója legyen. Neki ajánlotta fel az országot. István király nem azért tette ezt, mert nem volt jobb ötlete, hanem mert meg volt győződve arról, hogy ha egy nép jövője Máriára van bízva, akkor Isten áldása biztosított számára. Mi magyarok mit kezdünk ezzel az ajándékkal? Mária égi támogatásával. Azzal, hogy 1000 év óta kísér minket, népünket, történelmünket. Vajon csak ünnepeken idézzük fel? Vagy valóban a mindennapjaink része is? Ma nekünk kell kimondanunk: legyen meg mindenben Isten akarata. Egy nép jövője nem hatalomban, nem dicsőségben, hanem az Istennek adott csendes igenekben dől el. Magyarok nagyasszonya, Szűz Mária, égi édesanyánk, te voltál népünk reménye az évszázadok viharaiban, menedék a bajban, vezető a hit útján. Hálát adunk, hogy magyar népünk égi oltalmad alatt élhet. Segíts minket, hogy újra rátaláljunk Krisztusra. Tedd szívünket nyitottá, mint a tied, hogy mi is igent mondjunk Isten akaratára. Kísérj minket életünk útján, hogy a mennybe jussunk. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az USA-ban 1960-hoz képest az átlagos állampolgár legfeljebb 2,5 cm-rel lett magasabb, viszont a felnőtt átlagos testtömeg ezen idő alatt körülbelül 11 kg-mal nőtt. A korábbi testtömeg index helyett a szakemberek ma már inkább a derékbőrséghez viszonyítják, hogy ki mennyire van elhízva. A nőknél 80-85, a férfiaknál 90-102 cm-es átmérő felső határa már kockázati tényezőnek számít.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobbi Rádió.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobbi Rádió. Hazánkban 21,7 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Hamarosan következnek a hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobbi Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Hobby Rádió.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
0: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Heteken belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. 32 ezer autórendszámát kell november végéig lecserélni. Nyilvános, hogy mennyiért államosították a meddőségi centrumokat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sikeresen lezajlottak a teljes terheléses és a vonat befolyásoló rendszer vizsgálatai a több mint 4 éve újuló Budapest-Belgrád vasútvonalon. A szükséges dokumentumok beszerzése után, ha minden a tervek szerint halad, akár már október második felében elindulhat a belföldi személyszállítás. A biztonságos 160 km/h sebesség eléréséhez a kivitelezőnek még el kell végeznie a végső vágány szabályozási munkálatokat is. Decemberben pedig a teljes sebesség kihasználás mellett a nemzetközi személyforgalom elindítását is tervezik. November 30-áig még 32 ezer olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Emlékeztetnek, 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. Fontos tudni, hogy karakterazonos rendszámcsere esetén a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat, például a kötelező gépjármű biztosítást, kaszkót vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat nem szükséges a rendszám változása miatt módosítani. A nyilvánosságra hozott titkosítás alól feloldott dokumentumok szerint az Orbán kormány több mint 13 milliárd forintot költött a magánmeddőségi centrumok államosítására. A KUD néven futó projekt keretében a legnagyobb összeget mintegy 7 milliárd forintot a Káli intézet cégeiért és ingatlanaiért fizették ki. A Róbert Károly magánkórházért 2,75 milliárdot, a Forgács intézetért 2,6 milliárdot, a Sterilitás Kft.-ért pedig 762 milliót adtak. Az államosítási folyamat végére a magánklinikák jelentős része állami fenntartásba került, míg a megmaradt intézmények működése ellehetetlenült. A hulladékgazdálkodás teljes felülvizsgálatát szorgalmazza Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladék udvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre lenne szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell. A környezetvédelmi problémák jelentős része megoldásra váró mérnöki feladat, amit a tudás és az innováció oldhat meg, tette hozzá. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű, sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
11: Urijah Heep búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
12: Hirdessen a Hobby Rádióval!
13: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
12: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
13: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
12: vagy telefonon 30 913 80 80.
14: reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én a halál rokona vagyok. Szeretem a tűnő szerelmet. Szeretem megcsókolni azt, aki elmegy. Szeretem a beteg rózsákat, hervadva, ha vágynak. A nőket. A sugaras, bánatos ősz ideget. Szeretem a szomorú órák kísértetes intő hívását, a nagy halál, a szent halál játszi mását. Szeretem az elutazókat, sírókat és fölébredőket, s dér esős hideg hajnalon a mezőket. Szeretem a fáradt lemondást, könnyetlen sírást, békét, bölcsek, poéták, betegek menedékét. Szeretem azt, aki csalódott, aki rokkant, aki megállott, aki nem hisz, aki borús. A világ. Én a halál rokona vagyok. Szeretem a tűnő szerelme. Szeretem megcsókolni azt, aki elmegy.
1: Hobbi Rádió.

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kedves gyerekek, ma este a Kis piros sapkás távirász című mesét Horkai János mondja el nektek.

Még csak a cinkék voltak ébren. Halk percegéssel repültek egyik ágról a másikra, forogtak, tótágast álltak, mint a tornásznának. De ez nem testgyakorlás volt, hanem élelemkeresés, mert a kis kék kabátosok néha ezt mondták. Nincs, nincs, nincs, nincs. Halkan mondták, nem panaszosan. És puhán rebbentek, nem akarták a többi alvót megzavarni. Csendes reggel volt, párás, majdnem enyhe, pedig december végét jelezte a kalendárium. Ha kiállt valaki, messze hangzott volna, de nem kiáltott senki, és ebben a csendben egyszer csak megszólalt az erdő ősi távirója. Tap, tap, tap, tap, tap, tap. Halljátok? Aztán várt kicsit a piros sapkás kis távirász, a harkály, aztán újra kezdte. Tap, tap, tap, tap, tap, tap. Figyeltek? Északi sólyom érkezett. Tap, tap, tap. Ő mondta, tap. Az északi sólyom mondta, tap, tap, tap, tap. A cinkék pislogtak, a baglyok figyelmesen vártak, a mókusok karikába pendörülve lesték a hír folytatását, de a harkály hirtelen elhallgatott. Bizony nem mondott már semmit, csak rémülten pislogott az oduba, ahova az utolsó pillanatban ugrott fejest a héja elől. Rabló, utonálló, zsivány! Sivalkodott a szajkó, de már loholt is, mert a héja tényleg az volt, aminek a mátyás madár hirdette. Erdőmező első számú közellensége, akinek senki se számít. A kis távirászt is széttépte volna, ha véletlenül nem egy jó odu mellett veri a híreit. Így aztán nem tudta meg senki, hogy mit mondott az északi sólyom. Jön vagy megy, és ez jót jelente, vagy rosszat? Tanácstalan maradt az erdő, aggodalmas, figyelő, néma is burkolt, mint a köd. Az utak nem tudták, merre menjenek. A kémények füstje hol erre, hol arra mutatta a szelet. A varjak felrepültek örvényrő repüléssel, hogy havat jelentsenek, aztán csak leszálltak, mintha nem is a hó miatt repültek volna fel. A verebek szót se szóltak. A nyulak csak megszokásból rágicsálták az akácfát. A mocsár fekete tükrében szürke gém nézegette magát. Szürke gém, akinek már régen Afrikában, a tengerben kellene halázgatnia. Mit mondhatott az északi sólyom? Törte fejét a füles bagoly, és csak a rendkedvért kapott el egy-egy egeret, mert annyi volt az egér az enyhe időben, mint kutyában a bolha. Még egy méhecske is kiballagott a repülődeszkára híreket szimatolni, de az idő olyan volt, mint egy szétszórt szalmakazal, és a kis méh visszabotorkált. A tetőjegye meg a héját zümmögte, most nem tudtunk meg semmit. Még a fák is tanácstalan álltak. Egyes magyaróbokrok könnyelműen kibontották barkáikat, és a patakparton zöld fű sarjat kíváncsian, ami ebben a kopárságban szinte szemtelenségnek hatott. A pincékben nehezen érett a bor. Némelyik hízódisznó már oly kövér volt, hogy nem lehetett tudni, hol az eleje, hol a vége. De nem lobbanhattak fel vidám perzselőtüzek, mert az idő csak feküdt renyhén, mint az iszap. A vetések olyan dúsan zsendültek, hogy az már nem is jó. A vadlibák pocakot eresztettek, ami nem szokásuk. Esténként nehezen szálltak fel, és úgy tottyantak le alvóhelyükre a nagyvizen, mint a kő. Az ég nem borult be, csillagokat mégsem láttunk, s az újhold csarlója keskeny volt, sápadt és fénytelen. És nem történt semmi sehol, mintha valami öreg padlás lett volna az egész világ, ahol nem gurigáznak dióval az egérkék, nem dobban a macska, s a gerendára vetett öreg csizmák nem mesélnek semmit az élet lakodalmáról. A hold azonban nőtt és fényesedett. Tétovázva feltámadt a szél, felkapott egy-egy marok száraz levelet az avarból, és szétszórta. Aztán sziszegni kezdett az erdő nagy fáinak koronájában, s a nádas délnek dőlt, mintha valaki megnyomta volna. Aztán a szél váratlanul északira fordult, megvonaglott, mint a kígyózó ostor, és rávágott a világra. A magyaró barkáit szétszórta, a vadlibákat délfelé sodorta, s a korhat ágakat recsegve törte le.
Északról pedig feltorlódtak az ijesztő hamuszín fellegek. Ebben a pillanatban már nem is lehetett elhinni, hogy tegnap még tanácstalan tényfergés volt a világ. A szél már örjöngött. A fák sikoldva verték össze ágaikat. A felhők már itt száguldoztak. A nádas leborult a vízre. Az öreg róka ész nélkül vágtatott haza. A bagoly kuckójában hátat fordított a világnak. A mocsárvizét a hideg rázta, s az éjszaka metszően szürke lett, mert millió fogával marni kezdte a hó. De még nem szállt le sehova, nem ragadt meg az ágak hóna alatt, a patak vájújában, vénfák oldalán és a bokrok szoknyája alatt. Ez a hó még kemény volt, mint a kristálycukor, a szél pattogva seperte. Rideg hó volt, nem takarta le a vetéseket, a vackokon lapuló nyulakat, a házak tetejét s a kazlak lomha hátát. Csak repült és vágott, szúrt és zizegett, mintha az északi éjszaka kiengedte volna minden kaptárja fehér darazsait, mintha tudta volna, tisztára kell seperni a földet reggelre, elpusztítani a tunya álmokat, harcra hívni minden élőt, mert jön valaki, aki kardot hoz, és verekedni akar, és mérleget hoz, és pusztulnia kell mindeneknek, akik nem érdemesek arra, hogy éljenek. Aztán lassulni kezdett a szél, s a hódara után nagy pelyhekben hullani kezdett a hó. Reggelre a szél elállt, s a hó már csak szálingózott. Hamvas felhők mögött bújt meg a nap, a táj fehér volt, világos és tiszta. És most már mindenki tudta, hogy a világot birtokába vette az idő negyedes fejedelme, a tél.

0: Fekete István meséjét Horgai János mondta el. A hangfelvétel 1975-ben készült.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Hölgyeim és uraim, a Rabotnyik című folyóirat főszerkesztőjét, Jevgenyi Panangint kérdezem, aki végig Jelcin mellett volt a puccs idején. Hogyan történt a puccs a Szovjetunióban?
2: Теперь в Советском Союзе вон консолидация, меньше проблема. Végig tavaris Jelcin mellett voltam. A baleset véletlen történt, ami volt az autóval.
1: Mi történt a baleset?
2: Neki ment 34 darab teherautó, de hát ez... Na de hát ez a hülye minek duda, amikor már pirosban úgyis benne van, hát ezt nem lehet látni. Szerencsétlen volt a kamionsofőr, aki szintén belement a csomagtartóját, be akart belemenni, de hát az ajtót talált el. Erre 6 pontot adott a KGB neki.
1: Mi történt Jelcinnelek?
2: Hát akkor utána, hogy neki ütődött az autó, sajnos nem volt kivilágítva a Moszkva folyó, és beleesett a vízbe.
1: Jelcin beleesett a vízbe?
2: Beleesett a vízbe, de.
1: És mit mondott?
2: Bugy.
1: De mit keresett Jelcin a vízben?
2: Hát havi 400 rubel, illetve... Ez bilo očen interesné, pata musta lement a fenékbe, mert nem vannak a fenékbe most nagyon. A vújó fenekében talált egy nyasztajási, a németszki a tenger alattjáról be volt furódva.
1: Hogy került a tenger alattjáról?
2: Berepült a Vöröstérre, de leszettük, lekényszerítettük. Mondtuk neki, gyertek le, mert baj lesz.

0: Nos, végre mi egyről beszéljünk a puccsról.
1: Na most a puccs, az, a puccs nagyon, nagyon probléma volt, mert amikor neki ment egy lánctalpas repülőgép Jelcin autójának, mert már azért akkor majdnem elért a Kremlbe.
0: Mi történt Jelcinnel, ezt mondja nekem a puccs idején?
1: Hát kiírta a körorvos, mert fajt a feje egy kicsit neki. Amikor rázuhant az épület, azért egy kicsit megütötte a fejét. Ez mind baleset, ez accident, ez véletlen dolog.
0: Bocsásson meg, de hogy
1: a forgalmi rendőr teljesen véletlen esett bele fejjel az autóba, nem volt ilyen. És hogy fölrobbant vele a kézigránát, az véletlen volt. Rekord magával szolgálatban kézigránát fordja az anyósát, az is elég csúnya, nem?
0: Bocsásson meg, de ha jól tudom, akkor a Pugó...
1: Ilyen disznosságokat nem
0: teszik. Jó, akkor másképp a Pugó, aha, és Ákromájev öngyilkos lett.
1: De ez tény, de sajnos ez...
0: Hogy történt ez?
1: Igen, mind a kettő személyesen menekülés közben hátba lőtte magát.
0: És hogyha a krónikák igazak, akkor Beszmernyik, Lyukjanov, Pavlo pedig beteget jelentett.
1: Igen, kaptak egy ilyen rubeolát. Ez nagyon veszélyes a hatodik hónapban terhességnél, az nagyon
0: nagy. Konszolidálódásnak vannak nyomai?
1: Hát, nálunk konszolidáció van. A grúzoknak például ott van ez a Gamsa Hurdia, aki szemben állnak velük a tejbe grúzok. Ez egy világos dolog. Ez egyik szójászna. Na most. Azt mondja az Arménnek, az Azerbajdzsán. Nem azért mondja Azerbajdzsán, azért, nem azért. Nem azért nem engedi át az oszét vonatot a grúz Azerbajdzsán, mert azért. Azért nem engedi át, mert csak azért.
0: Mi a lényege a nemzetiségi konfliktusoknak?
1: Nem, maguknál mióta rendszerváltozás van, ez milyen nyerazumiestótól, mi maguk mindent félre
0: megyarázni. Maga szakértő, kérem.
1: Hát szeretnék
0: azért. Jelcin mellett
1: van. Na, szóval, következő van a Csomgyela. Elmondom, mi a lényeg. Itt van a Karabak, ugye? Karabak. Amikor a grúzok az örményenek nem adták vissza, a krimi tátárok áttelepültek Volgográdba. Ez világos, nem? Az ott levő nyűszétek felázították a horákokat, beszorultak a gagauzokkal, de. A lukasztós gagauzokkal, de. Akkor világosá vált, hogy a volgai németek például megcsinálták a saját maguk német hajóvontatók dala. Ez az Eljuch Nein, ezt megcsinálták.
0: Na most, hogy jött-e ez a KGB?
1: Hát ez természetesen, hogy telefonhívással. Nekem azt mondta Krúcskov, hogy ide figyelj Nyikolajenka. Azonnal csinálj rendet. Én meg elindultam Leningrádba, rendet csinál. De hiába keresem én Leningrád, de régés, akkor már rég Szentpétervár volt. Hát én mentem, kerestem már legalább Szentpéterre, hol van Aurora. Majdnem a Nimitzzel találkoztam össze.
0: Bocsánat, meg ön szerint jogos volt az, hogy a litvánok kiváltak a Szovjetunióból?
1: Teljesen egyértelmű a litvánok. Hát az ész meg a lett, az litván lett ész. Észtékű lett a litván. Kérlek. A litvánok azzal kezdték, hogy a lengyeleket azonnal felszámolták, hogy ne legyenek autonómak. A lengyelek kikiáltották az autonómot, ekkor a lengyelek meg a litvánok meg az oroszok azt mondták, hogy rabok voltunk mostanáig, fényesebb a lánc, bergisztél a prunszkéjene. Addig sikáltak, míg világított. De. Na most, a
0: puncsista. Szeretnék rákérdezni. Gorbacsovot ugye fogva tartották.
1: Á, most én a Csomgyela.
0: Gorbacsov, ha jól tudom, igen, kemény körülmények között volt.
1: Na most én
0: tudtuk róla, hogy négyféle verziót készített a maga fogságába ejtésétől. Tehát arra gondolok, hogy négyféle kazettát küldött el négyfelé.
1: Kerek ez a kazetta, nem fér a zsebemben, négyfelé kell vágni, úgy kell elpróbálni. Van egy ilyen magyar.
0: Gorbacsov elküldte a négy kazettát.
1: Elküldte.
0: Hogyan ön ott volt meg
1: mellette? És most kikölcsönözték egy hónapra, majd vissza kell hozni. De.
0: Mi történt Gorbacsova? Milyen körülmények között volt?
1: A puncsisták a Krimben a Gorbacsovot bezárták a gyerekjárókába. Ez világos volt. És mondták neki, mi is a maradj ott, mert pofán vágom. Nagyon kömények voltak a puncsisták, mert a járókában nem adtak se csörgőt, se cumit neki.
0: És Gorbacsov hogyan vészelte át a fogságot?
1: Az én feleségem vitt neki tejet. De pasztorizált tej, nem volt csak ez a tejént, lehúztak és az volt. Csodálkozott az egyik testőr, azt mondja, tavaris Mihály Szergyevics, én húzom el nek a tejnek a tögyét, és miért normál benzin jön belőle? Akkor vett észre, hogy cső áll ki a tehénből. Hát egy tank tehénnek alcazta maga.
0: Kik voltak azok, akik elárulták lényegében Gorbacsovot?
1: Mindenki puncsista volt.
0: Mindenki. Mindenki.
1: A vodka
0: milyen körülmények nagyon között volt? Durvák voltak?
1: Nagyon durvák voltak neki. Mondtak neki, na most akkor, Mihály Szergyevics, majd megérsz a rántott levest, meg kell, hogy nagyon finom. Tessék meg enni rántott levest! És azt mondta, köszönöm, nem kérem rántott levest! Miért nem kérem? Mert már 14 testőr belehalt, azért nem kérem. Nem, nem ízlett a rántott levest, de ízlett, de túl volt cianozva, nem lehet megenni. Hát amikor már látod, hogy 14 testőr ugye kiengedi a fáradt olajat, ilyet, akkor már nem... Köszönöm, én mára már nem vagyok éhes.
0: Bocsássa, de Gorbacsov családja hogyan értesült arról, hogy egészséges-e vagy nem?
1: Egy főzőkanállal morzéleket adott le. Veregette a csövet, és akkor följött a fűt, és mondta, mi a kurva anyának batogatja Gorbacsov. Fűtovics Holabdának hívta. Mondta, hogy tudja, hogy hideg van, nem tud fűteni, mert nincs több testőr, illetve nincs több fa.
0: És a központi bizottság megtagadta
1: ezt? A központi bizottság kezdettől fogva mindent megtagadott. Mint Péter is megtagadta. De nem ez a lényeg.
0: Eddig értem.
1: Én nem értem, csak azért mondom.
0: Bocsánat, ha jól tudom, megsérült Gorbacsovnak a neje is.
1: Igen, megsérült, de nem ez a lényeg. Beverte a riasztókészüléket, hogy na, poroltóval lehetett csinálni nagyon ilyen orosz krémtortát, azt csináltak. Abba átszázták a videó felvételt, és az egyik testőr a nadrágtartóján keresztül húzta ki a antennát, és azzal adott a riadó jeleket a Bushnak. És a Bush akkor azt mondta, hogy most már minden tud. De egyet nem értek, itt van a lényeg, a Pavlov, ő mondta, Pavlov
0: mit
1: mondta? Azt mondta, hogy neki kanyarója van.
0: De beteget jelentek.
1: Be is feküdt a kórházba, észrevette magán, hogy annan körbe jár, kanyarója volt, ez világos. Akkor megjállott, hogy elment a kórházba, és beszorult a gyerekágyba. Nem értek.
0: Bocsássa meg, ugyan az nem igaz, hogy kivégeztek volna valakit a puccsisták közül.
1: Nem lehetett kivégezni, mert akkor még nem volt állam a pisztoly, akkor még nem lehetett sem. Na most az egyik
0: öngyilkos.
1: Igen, mert megtudott, skarlatja van.
0: Na most Akromejevet meg felszólították.
1: Hát megbüntették, hát nem tette ki a piros cédulát az ajtóra. Fertőző puccsja van neki, és akkor be. Nem teszik ki a piros cédulát. Mi is oda dolog?
0: És Lyukjanova, mi történt?
1: Hát a Lyukjanova az világos volt. Észrevette a tükorba, hogy a hátán van egy nagy Lyukjanova. Hát az észrevette. Megfázott tüdőgyulladás kapott, hideg volt a kés. Hát az világos dolog volt.
0: Na most mikor kapták meg a magyar elismerést?
1: Rögtön. A doktor Türmer Gyula azonnal express ajánlva feladta, hogy gratulálok előre, csákítom, hát puci, minden volt. A Türmer az rögtön reagált, segíteni akart.
0: Hogyan eszméltek rá a többi nagyhatalmat?
1: Küldtek speciális gyógyszert a magyarok rögtön.
0: Türmeri küldtek gyógyszert?
1: Kikísérleteztek Janka Pusztán, hogy bárki beveszi, 10 perc múlva mindenkit elküld az anyjába, ez egy nagyon jó gyógyszer. A másik a magyar vérkonzert. Igen, aki bevette, az se dolgozni, se harcolni nem akart. Világos.
0: Most ezek után mi lesz?
1: Mostan minden világos.
0: Mostan mindenki de autonómia. De hát mégis szétbomlik a Szovjetunió.
1: Ne. Autonómia. Az egész egy autó. Autonómia lesz a Tadzsikisztán, kiválik az Azerbajdzsán. Azerbajdzsán, mert kiválik, de? Kiválik Kazahsztán, kiválik Moldavia, kiválik itt a Balti, az ezt a Litván. Kiválnak az oszétek, a grúzok. Kiválik ugye ottan a Szibériában. Ukrajna kiválik. Mindenki elmegy, mindenki
0: Szovjetunióban mindenki elmegy, és kimarad a Szovjetunióban.
1: A Szovjetunióban? Szerintem a zsidók.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Bemutatták a Bicskei Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálat eredményét. Indul az oktatási párbeszéd a magyar oktatás megújításáért. Október közepétől élesedik a várólista csökkentési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány csütörtökön mutatta be a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálatot. A vizsgálat a 2015 és 2025 közötti időszakot fette le, több mint 7000 oldalnyi iratot néztek át, és korábbi, valamint jelenlegi dolgozókat is meghallgattak. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, az igazgatót már az 1990-es években azért küldhették el az előző munkahelyéről, mert felmerült vele szemben a szexuális visszaélés gyanúja. 3 évvel a bicskei kinevezése után is született olyan jelzés, amely szerint átlépte a határokat a rábízottakkal szemben. Az államtitkár szerint nem igaz, hogy a gyerekek hallgattak és nem jelezték a visszaéléseket. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiataloknak, és gyökeresen átalakítja az ellenőrzési rendszert. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt álláspontja szerint Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntetőügyéről és az adóemelésekről. A kormányfő a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett azon ígéretét, hogy megvédi őket. Gondolkodó közösségek néven indul csütörtökön a magyar oktatás megújítását célzó párbeszéd sorozat, jelentette be Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Jelezte, hogy a következő hónapokban minden régiót végigjárnak. A tárca vezető egy új nemzeti alaptanterv kidolgozására is ígéretet tett, ugyanakkor jelezte, hogy azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián csütörtökön Budapesten. Hegedű Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A házi orvosi praxisok helyzetét megkíván kívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű, sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
4: A T-Rádió műsorát hallották.
0: Hobby Rádió.
5: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre!
3: Egészségedre!
0: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ne, hogy ki ez a világ.
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
4: Pénzermunka miatt emeltek vádat egy román férfival szemben. Vizsgálják az állampapírok adózását. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román férfi ellen, aki éveken át erőszakkal, bántalmazással és fenyegetéssel kényszerített mezőgazdasági és építőipari munkára egy kiszolgáltatott nagykőrösi férfit. A vádlott nem csak embertelen körülmények között dolgoztatta és fosztotta meg irataitól az áldozatot Magyarországon és külföldön, de miután a hatóságok kimentették a sértettet, ismét elrabolta őt. A főügyészség a letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását és Magyarországról történő kiutasítását indítványozza. A pénzügyminisztérium azt vizsgálja, szükség van-e változtatásokra a lakossági állampapírok adózásában, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, a más uniós országok kötvényeivel szembeni adóelőny miatt. A külföldi kötvények hozamát főszabály szerint 15%-os személyi jövedelemadó, bizonyos esetekben pedig további 13%-os szociális hozzájárulási adó terhelheti. Ezzel szemben a 2019 júniusa után kibocsátott magyar lakossági állampapírok kamata mentes ezektől az adóktól. A portfólió megkeresésére a tárca azt közölte, hogy minden lehetséges megoldást vizsgálnak, és az áttekintés nem korlátozódik az adózásra. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. A kormány egyik fő terve a pátkai és zámai víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karsztvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. Vizsgálják a partvédművek és a nádgazdálkodás felülvizsgálatát, valamint a hallgazdálkodás átalakítását is. A hosszú távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Hozzátették, hogy a bérlakás szektor nem csak új építések mentén bővíthető, a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lehet. Budapesten 120-130 ezer lakás áll valóban üresen. Hangsúlyozták, a felépülő lakásoknak kollégiumi férőhelyeknek követniük kell a keresletet, ott kell az ilyen irányú lakásfejlesztéseknek teret kapniuk, ahol a felépülő lakások férőhelyek bérletére valódi igény van. Ez pedig elsősorban Budapest, az egyetemi városok, illetve néhány prosperáló ipari központ. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű, sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Hobby Rádió.
0: Reklám.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
6: Larion Zoé, néhai médiaszemélyiség, playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és még sok egy.
7: Plasztikai tanácsadó.
6: Stílustanácsadó
7: nem voltam.
6: Az még nem voltál? Hú, pedig annyi minden voltál.
7: Pedig hát látod.
6: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatott Sztár Titkok című műsorban. Én Szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt, hogy te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történeted a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz-e esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
7: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
6: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
7: Maroslele.
6: Az hol van?
7: Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt. Átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam. Apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
6: Hát akkor gyakorlatilag az életre készített ő fel téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
7: Egyáltalán nem, sőt most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, mert hamarosan szeretnénk építkezni. És próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembertől, hogy mire figyeljek oda.
6: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra. Gondolom, oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
7: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a
6: suli. Már 7 évesen?
7: Hát igen, eléggé szép határozott egyéniség igen. Voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
6: Ami
7: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy terráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés, az azért elég nehéz feladat. És én tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm, és akkor két kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap, és egy-két napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
6: Igen, mert akkor még 16 volt, lehet, hogy most is a munkának ez a határi, de gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök, kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
7: nem
6: ez így...
7: Nem találtad meg a neten.
6: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározva, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
7: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyanyónál volt így jó lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kirándultam, meg sétáltam ott a Tiszaparton. Az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Maroslani hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
6: Nagyon szépen köszönöm, Maroslelétől Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.
0: Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Műsorajánló.
0: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
0: Jó szórakozást.
4: Jó szórakozást.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Vers,
8: próza jelenet, előadás hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
9: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
9: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
13: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
14: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Igen!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Larion Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek, te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
2: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalomhiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátul léc. És én azt gondoltam, hogy ez engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
1: Tehát nem voltál kibékülve a kinézetedre?
2: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem. És ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
1: És ez nálad hát működött?
2: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam már, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondtam, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Éppen mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
1: Szóval életed első...
2: és akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkérte egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 cm mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
1: Úgyhogy, de már nem vállalod?
2: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
1: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
2: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem kéne modellnyugdíjba menni.
1: De én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen veled szeretne dolgozni, szerinted mennyi idő az, ami újra formába hozod magad?
2: Hát egy 3 hónap.
1: Egy 3 hónap?
2: Uh-huh. Aha. Most el is kezdtem egyébként.
1: Na, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam,
2: nagyjából ez. Igen.
1: Kicsit avasd be a részletekbe azért.
2: Volt egy ilyen nehezebb időszaka az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni, és akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai box edzésen, e-fit edzésen, beauty robikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, nagyon jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont a garázs edzek otthon.
1: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni.
2: Így van.
1: Na, nagyon, nagyon szépen.
2: Azokat most így visszahoztam, a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
1: Lehet, hogy nem a te sportodat.
2: Hát nem nagyon. Lehet, viszont a japán séta az egész szimpatikus.
1: Az micsoda, az, hogy
2: 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
1: Akkor az olyan, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
0: Hobbirádió.hu

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Larion Zoe a vendégem, és nagyon érdekel engem az, hogy mostanában mi az, ami leköti az energiáidat, mert a múltadat azt ismerjük, ugye mondtad, hogy plasztikai tanácsadóként is dolgoztál, majd erről is foglak kérdezni, okay. De az ingatlan felújítások mellett mi az, amivel még foglalkozol?
2: Annyira vicces, hogy így kérdezted, hogy mi az, ami leköti az energiáimat, semmi. Ilyen hosszú feladat listán, meg terv listán van, semmi, mindent akarok egyszerre. De nem tudom, hány életnyi idő kellene nekem hozzá, hogy ezt mindet kipipáljam. Úgyhogy nincsen olyan. Millió egy tervem van.
1: De ez jó, hát ez viszi előre az embert, nem? Tehát ezt tart életben, igen. Ez az, amitől inspirálódsz és lendületet kapsz. Nagyon sok emberre látni azt, hogy ha elfogynak így a teendők, akkor így leereszt, úgy belekényelmesedik.
2: De hogy lehet, hogy elfogy a teendő? Jó, mondjuk igen. Lehet, hogy azért nem mindenki van vele úgy, hogy ha nincs úgy feladat, akkor keres magának. Uh-huh. Nem tudok nyugtól lenni.
1: Te egész életedben ilyen voltál? Uh-huh. Tehát ez már gyerekkorodtól
2: volt? Sajtkukacnak hívtak uh-huh. gyerekként. Pont azért, mert mindig mentem uh-huh. valahova, mindig csináltam valamit.
1: És az is jelenti, hogy egyszerre több dolgot csinálsz folyamatosan?
2: Igen. Uh-huh. És az a baj, hogy nagyon sok olyan van, amiben így belevetem magam, nagyon tetszik, imádom, csinálom, de nem tudok semminek a mesterévé válni, mert mindegyik egy ideig érdekel, és aztán kell valami más, hogy oké, most már csináltam egy ideje, most már kell valami
1: kell
2: más.
1: Kell egy új inspiráció. Ezért hagytad például abba a plasztikai tanácsadást is, mert úgy érezted, hogy abból most elég volt, és akkor inkább mennék más területre, ha jól értem.
2: Az egy érdekes dolog, ugye volt nekem a saját mellplasztikám, és ugye mondtam, hogy modellként ezt elég sok helyen látták ennek a végeredményét, magazinokban, meg címlapokon, vagy egyéb helyeken, mondjuk az interneten. És nagyon sok lány rám írt, hogy jaj, de szép a cicid, melyik orvos csináltam, nem fájt, mekkora implantátum. Jöttek a kérdések folyamatosan, és tényleg azzal szembesültem, hogy nekem is mennyire nehéz volt kiválasztani azt a megfelelő orvost, vagy azt a technikát, amivel én azt mondom, hogy átformáltattatom a testemet, mert azért ez nem egy hajvágás, ami visszanő, hanem ez egy végleges dolog. És nekem is nehéz volt, ugye, mert másfél oldalnyi kérdést összeírtam, mire elmentem az orvoshoz, sok orvosnál jártam, és akkor azt gondoltam, hogy segítek én ezeknek a csajoknak, és akkor fogtam a kezüket, elmentem velük konzultációra, és szó szerint a kezdetektől a gyógyulás legvégéig velük voltam, mellettük voltam. Ez egy ilyen karma feladat is volt, vagy küldetés számomra, de aztán sajnos családi tragédiák miatt ezzel nem tudtam foglalkozni az utóbbi pár évben. Aztán úgy is voltam vele, hogy akkor itt az ideje váltani. És akkor így jött ez az ingatlanos megoldás. Meg hát vettünk egy tanyát, ami 4000 négyzetméter, tehát ott aztán nem unatkozok.
1: Hol van ez a tanya? Nem kell pontos helyszínt.
2: Nem is tudnám, mert a semmi közepén, tehát max helyrajzi számot tudnék, de azt nem akarok. Kiskunlacháza környéke. Uh-huh. De még Pest megyében van.
1: Igen, hát az egy nagyon szép tanyavilág. Uh-huh. Ott az, igen, azt tényleg. Ez egy közös döntés volt a pároddal, Attilával?
2: Igen. Az egyik este nézegettük az egyik ingatlanos oldalt, uh-huh. megláttam, nem is ott kerestünk, csak valahogy feldobott egy ilyen hirdetést, megláttam, és mondtam, hogy úristen, most felhívom a tulajdonost, mert nekem ez kell. És tényleg egy ilyen, nem tudom, 15-20 éves használt autó áráért vettük meg ezt a 4000 négyzetmétert, úgyhogy picike házikó is volt rajta. Azt mondtam, hogy ha csak arra lesz jó, hogy hétvégenként valahol úgy elkapírgálunk, vagy sétálunk a fűbe, ugye akkor még 9. kerületben laktunk Budapesten, már arra nagyon jó lesz akkor ez a terület. De hát ott is szeretnénk élni, meg építkezni hamarosan, úgyhogy van feladat bőven.
1: Ott a környéknek az időjárás változás az mennyiben érint benneteket, hiszen nagyon sokat lehet hallani arról, hogy a globális felmelegedés miatt teljesen átalakul a mezőgazdasági kultúra Magyarországon. Uh-huh. Ebből te már érzékeltél ott valamit?
2: 5 éve van meg a terület, és elkezdtünk azért olyan növényeket is rakni szabad földbe, mint a leander, és bár kint teleltetem, nem nagyon kell már betakargatni őket, uh-huh. tehát már nem nagyon fagy el. Szerencsére a szárassággal nem annyira küzdünk, Duna az viszonylag közel van hozzánk, úgyhogy ez így nem okoz problémát. Meg mindent bevetettünk a kertbe, tele van virággal, tele van növényel, és nem 5 centisre vágjuk a füvet, hogy kiégjen, hanem ilyen magas fű van most mindenhol, és így abszolút szeretik ezt a növények. Ilyen vadkert.
1: Említetted, hogy ugye te vidéki lányként nagyon-nagyon élted ezt a vidéki létet, és most gondolom, hogy sok minden előjön neked abból a tudásból, amit akkor láttál a szüleitől, nagyszüleitől, vagy egyáltalán ott a településen lakóktól, de tudatosan is utána mentél ennek? Tehát tudatosan olvasol, tudom, kertépítés kapcsolatos blogokat? Tehát, hogy
2: abszolút nagyon magad? Sokat. Egyrészt TikTokon, itt-ott, ahol találok, YouTube-on olyan videókat, kertészeket követek, hogy kell metszeni, milyen magot, mikor kell elvetni, ezeket is nézegetem. De az, amit gyerekkoromban mondjuk így a nagykert kapcsán nem értékeltem, hogy hajnali 5-kor fel kell kelni, és menni ki kapirgálni, és kikelek a jó puha meleg ágyból, és megyek ki a földet turkálni, az most egész más élmény. De az, hogy a saját paradicsomot megenni, hát az aztán meg valami csoda.
1: Nem sokára még beszélünk csodákról, zenélünk, és visszajövünk.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Larion Zoéval folytatjuk a beszélgetést, és gyanítom, hogy ez nem a te eredeti neved, mint ahogy sokan erre rá is kérdeztek, de én nem találtam nyomát annak, hogy te elárultad volna valaha azt a titkot, hogy mi a te eredeti neved, amit megváltoztattál.
2: Sokan kérdezik, hogy melyik országból, honnan származom ez a saját neveme. Hát nyilván most már sajátom, de nem ezzel a névvel születtem. Én nem szerettem az eredeti nevemet. Szó szerint teher volt a számomra, ugyanis terhes Tímea voltam, és Iker utcába laktam. És ez a párosítás, ez valami borzasztó rossz
1: volt. Iker utcai terhes
2: Tímea. Az Iker utcai terhes Tímea, és az összes adatlapon egy név, cím, egymás alatt ott volt, mondtam, hogy na jó, ez így nem.
1: De piszkáltak el miatt?
2: Persze. Igen, abszolút. Uh-huh. Még Szeged környékén mondjuk ez a terhes vezetéknév, ez elég gyakori, uh-huh. de akkor is utáltam. A Tímeával úgy nem volt problémám, viszont Timike, nem vagyok egy Timike típus, sose voltam. Úgyhogy amikor lehetőségem volt rá, meg kicsit lazultak ezek a névváltozási szabályok, hogy most már lehet bármit, ami a magyar utónévkönyvben szerepel, akkor úgy voltam vele, hogy majd én összeválogatom olyanra, hogy az egyedinek tűnjön, meg nagyon jó legyen a jelentése, illetve még számmisztika szempontjából is megnéztem. A jelentése egyébként jókedvű, vidám, derűs élet, nem teher.
1: Ez mondjuk egyiket abszolút passzol rád, úgyhogy ezt gyorsan tegyük is hozzá. És amikor már megváltoztattad hivatalosan a nevedet, mert hogy szerintem hivatalosan is ezt ugye végigjártad, hogy ezt említetted is, mennyi idő volt az még, amikor ha például valaki megszólalt melletted, akár csak odaszólt egy ismerősének, hogy Tímea, akkor te oda kaptad a fejedet? Mert nagyon sok embernél, akik nevet változtatnak, még a régire is hallgatnak egy jó darabig.
2: Ami poén volt, hogy sokáig még ugye az eredeti nevet kezdtem el egy aláírásnál, és mindig lefirkáltam, hogy ja, már nem úgy hívnak, de nagyjából hallgatni rá, hát szerintem néhány hónapig. Uh-huh. Mert a névváltozás után nem sokkal egyébként Szegedről Budapestre költöztem, és itt már mindenki így ismert meg. Uh-huh. Amikor meg hazamentem, akkor minden tímeázásra így forogtam, hogy nekem szóltok, vagy nem.
1: És azok a barátaid, vagy rokonaid, akik tímeaként ismertek meg téged, és nem tudom én, közel 20 évig így szólítottak, ők is át tudtak állni fejben?
2: Van, aki nagyon furcsa reagált, és azt mondta, hogy már pedig ő nem fog engem az új nevemmel szólítani. Azért az kicsit érdekes volt számomra, hogy nem tiszteli az én választásomat. De nagyon jó is, nagyon cuki volt, ő is átszokott előbb-utóbb. Meg úgy mindenki megszokta ezt, hogy akkor Zoé. Nem ragaszkodtam egyébként hozzá, de nyilván ezt a nevet jobban szeretem.
1: Na hát köszönjük ezt a titkot, ezt tényleg én sem fedeztem fel még sehol. Van még esetleg valami olyasmi a tarsolatban, amit kevesen tudhatnak rólad, és szívesen megosztanád velük?
2: Pocsék a névmemóriám. Bence. Jó, megjegyeztem most, de egyébként nagyon nehezen jegyzek meg neveket. Hát mondanám, hogy a memóriám se a régi, de memória fogasokkal, ugye olyan kapaszkodókkal, amivel tudom valahogy párosítani az adott emlékeztetőt, vagy amilyet emlékeznem kéne, az még úgy megy, a nevekkel nem nagyon. Adilában állok vele.
1: Ebben egy kicsit én is ludas vagyok, mert most is, amikor bemutatkoztunk egymásnak, nagyon kevés időnk volt, és tényleg csak így elhadartuk egymásnak a nevét, és megfigyeltem azt magamon is, mert egyszer olvastam valahol, hogy a legtöbb ember a bemutatkozásnál arra figyel, hogy a saját nevét hogy ejtse ki, és kevésbé tud koncentrálni arra, hogy mit mond a másik, én próbálok erre most már tudatosan.
2: Tudod, hogy fejlesztettem?
1: Na, hogy?
2: Hogy amikor bemutatkozunk, akkor én mindig kimondom, hogy Bence, és utána mondom a saját nevemet, és akkor valamennyire rögzül, de lehet, hogy még kétszer-háromszor utána rá kell kérdeznem.
1: Említetted ezt a memóriafogást, hogy ilyenkor gondolsz egy olyan ismerősödre, akit mondjuk, nem tudom, Bencének hívnak, mint engem, és akkor
2: vagy próbálom arcod, hogy olyan Bencés arca van. Bencés apátság. És akkor ilyesmivel.
1: Nagyon jó. Tudom rólad, hogy nagyon-nagyon sok terved van, és nagyon sok mindent csinálsz. Ingatlanokat is vettetek nem régiben, és most ennek vagytok a felújításában.
2: Hát igen, mert szeretnénk azért úgy haladni, hogy tényleg a sajátunkat mire meg tudjuk építeni. Ezekből a plusz összegekből, hogyha úgy tudjuk felújítani, hogy jobb áron eladni, akkor összeszedegetjük magunknak.
1: Ezek lakóházak, vagy ipari épületek?
2: Nem, ipari, de hogy is lakóház. Meg lakóház. Kis, igen, meg

0: Pici kis félszuterén lakástól kezdve, ugye ott indítottuk, és akkor próbálunk egyre értékesebb.
1: Pároddal ketten, vagy van?
0: Aha. Igen.
1: Tehát Attilával együtt nézitek az internetet, eladó ingatlanokat kutattok, amiből beleszerettek, jó áron
0: van. Hát így egyiket cserélgetjük a másikra, és akkor én is ajzott kiegyenlítőztem is, vagy nem tudom, nyílászárók cserén is segítettem a múltkor.
1: Nagyon
0: SPC-s tűnt, tehát kiraktuk le így a parkettát, tehát ilyen apróság.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
7: Fogalmazni, menjetek ki a pusztába!

0: Napi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A mikrofonnál Rózsa Dezső. Amikor kezembe vettem egy e-mailt, és azon az e-mailen szemészetről volt szó, és a szemészetről való szólás okán dr. Fodor Marian nevét olvasta a gép, meg kellett állnom, hiszen ő több mint egy évtizede már a szemészem. Most itt ülünk a Debreceni Szemészeti Klinika titkárságán, amiért itt vagyunk. Egy olyan projekt kezdete okán, ami Magyarországon egyedülálló, és ebben a Debreceni Klinika élen jár. Ennek az egyik vezetője ön. Hogy jött egyáltalán az a lehetőség, hogy ebbe a projektbe bekerüljön a klinika, és bekerüljön ön?
2: A Debreceni Szemklinika tulajdonképpen, mint úgy gondolom, hogy a számos szemészeti betegség esetén nagyon-nagyon igyekszik, és mindent megtesz a régióban élő szembetegek segítésében. Természetes, hogy egy génterápiás lehetőség, egy genetikai felmérés indulása kapcsán részt kíván venni ebben a feladatban, szolgálva ezzel a betegek érdekeit. Azért azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország, és Magyarországon a szemészet, orvostudományon belül úttörő abban az értelemben, hogy a génterápiás már klinikai fázisba jutottak. Úttörő abban, hogy nemrégiben a Budapesti Szemészeti Klinikán megalakult Magyarország első szemészeti genetikai központja. Csodálatos, elismert tudósokkal, molekulárbiológusokkal, szemészekkel karöltve, külföldi kapcsolatokkal megerősítve, annak érdekében, hogy Magyarország összes lakosa számára biztosítsa a mindenkor felmerülő lehetőségeket. Na most a Budapesti Szemészeti Klinikát támogatja gyakorlatilag a Debreceni Szemklinika ebben a projektben. A mostani lehetőség az valóban már egy génterápia bevezetésével hozható összefüggésbe, de tudni kell azt, hogy gyakorlatilag a génterápiáig vezető út az nagyon hosszú. Ez, ami most történik, az első lépés bevezetése. Jelenleg ott tartunk, hogy van remény. Hogy kiknek van remény, az még a jövő kérdése. Hogy mit hoz a jövő, azt pedig a genetikai vizsgálatok fogják megmutatni. Ami most újdonság, az az, hogy egy projekt kapcsán Magyarországon rövid időn belül 300 öröklött retinadisztrófiás, DPR-es betegnek van lehetősége, hogy genetikailag feltérképezzük. Mert olyan fázisba jutott a molekuláris genetika, hogy ezt most már viszonylag rövid idő alatt és ilyen nagy számban meg lehet tenni. Ehhez nyilván partnercégek kellenek, az ő belefektetett energiájuk, illetve a szemészek, az egész szemész szakma, karöltve a különböző egyesületeknek az erőfeszítései kellenek. És tulajdonképpen eljutottunk a lényegig, hogy ez egy gén térképezésről szól. Tehát amire a mi miatt az e-mailt olvasta, az azért volt, hogy keressük azon DPR betegségben, tehát degeneráció pigmentóza retiné, vagy retinitis pigmentózával élő betegeket, akiknek Budapesten még nem történt meg a génhibájuknak az azonosítása, vagy Szegeden, mert Szegeden az elmúlt években óriási erőfeszítéseket tettek, és 150 betegnek a teljes genetikai problémáját, ha én jól tudom, akkor fölmérték, de úgy gondolom, hogy a mi régiónkból, és biztosan az országban máshol is van olyan régió, ahol vannak még olyan betegek, akik nem kerültek ezeknek a centrumoknak a látó szögébe gyakorlatilag. És az erőfeszítés, amivel a Szemklinika segíti gyakorlatilag a budapesti központnak a működését, az erről szól. Mert nyilván degeneráció pigmentóza retinében nem is nagyon tudjuk pontosan, hogy beteg él Magyarország. Valahol olyan 2500-3000 között lehet a számok. Ez óriási szám. Több ezer betegről beszélünk az országban. FDA, illetve európai engedéllyel rendelkező szemészeti génterápiás gyógyszernek, aminek már Magyarországon is elérhetővé válik egyedi méltányosság megkapása után, az csak egy a DPR-nek egy rendkívül pici területét fogja tudni kezelni, vagy a kezelését megpróbálni, mégpedig azoknak a betegeknek jelent ez reményt és esélyt, akiknek a genetikai vizsgálata egy RPE65 génnek a biallélikus mutációját mutatja ki. Enélkül, tehát igazolt, kimutatott kettős mutáció nélkül ez a kezelés nem jöhet jelenleg szóba. Na most ebből a több ezres betegszámból nagy valószínűséggel, nagyságrendileg olyan 10 beteg van, aki ezt a mutációt hordozza Magyarországon. Nőket keressük. A többi több száz, több ezer betegnek ez a nagyszabású vérből történő vagy nyálból történő géntérképezés, ez csak a jövőre a további terápiáknak a bevezetéséhez adhat majd reményt. Tehát ez valóban csak az első lépés, első mozdulata. És ezt fontos kihangsúlyozni.
1: A tudomány fejlődése hozta nyilván azt, hogy erre sor kerülhet. Amikor egyáltalán szóba került az, hogy ezzel érdemes foglalkozni, akkor milyen remény az, ami okolja, hogy egy ilyen hatalmas, relatív hatalmas hírverés legyen belőle, legyen az, hogy például a Vakok Országos Szövetsége hírlevelében megjelenik ez az információ.
2: Úgy gondolom, hogy egy szemész a nagyon piciért is küzd. Ezek a betegek, akik ebben a betegségben szenvednek, legtöbbjük pontosan tudja, hogy mi vár rá. Fiatalkorban kezdődő, fokozatos látásvesztés, csőlátás, rossz fényviszonyok között gyakorlatilag nem tudnak mozogni. Ők tudják, hogy mi az, ami rájuk vár. Ugye többféle öröklésmenet van, de általában ezek a betegeknek a családjában van olyan, aki már végigment, vagy megy ezen az úton. Én úgy gondolom, hogyha Magyarországon 10 beteg megkapja ezt a kezelést valamennyi időn belül, különböző stádiumban alkalmazva, mert nem mindegy, hogy egy pár éves gyermekről, egy tinédzserről, vagy egy 20-30 éves betegről van szó, akkor ezek a betegek ebből a kezelésből profitálni fognak, és az életminőségük javulni fog. Ha úgy gondoljuk, hogy ez a 10 körüli szám, ez kevés, a szűk 10 millióhoz képest, igen, kevés, de a szemészek azok a, én úgy gondolom, hogy olyan habitusú emberek, akik 10 emberért biztos, hogy küzdenek és mindent megtesznek, másrészt pedig ez egy első kicsi lépés, ami a jövőbeli további génterápiákhoz fog vezetni. És pont ezért nagyszerű dolog lenne az, hogyha ezeket a betegeket a vérvizsgálatból a budapesti génterápiás központnak a genetikai laborjába, a bankjukba eltárolódnának ezeknek a DPRS betegeknek a mintái, mert hogyha ők nem is ezzel a mutációval rendelkeznek, hanem más mutációkkal, akkor egy jövőbeli génterápiás klinikai vizsgálathoz csak oda nyúlnak ezek a csodálatos tudósok, szakemberek, klinikusok, mert itt mindenki kell egyben, és rögtön Magyarország már is be tud csatlakozni egy jövőbeli klinikai vizsgálatba, amikor már nem az RP65 génről beszélünk, hanem egy másfajta mutációról. És azt tulajdonképpen, hogy felmérni azt, hogy Magyarországon igen, a szegedi 150-es szám az egy csodálatos, Budapesten ismét több beteget fölmértek, de most ez a 300-as szám, tehát hogy 300 minta levételére és tesztelésére van lehetőség, én úgy gondolom, hogy ez egy elég nagy szám. Tehát itt igenis meg kell szólítani mindenkit, aki eddig nem járt Szegeden, Debrecenben, Budapesten, de akár lehet, hogy még Miskolca és Nyíregyházára sem jutott el. Tehát sok ilyen beteg van, aki tudja, hogy ő valami farkas, vakság, valami csontsejt, és hogy ő csőlátótér, de eddig miután úgy voltak ezek a betegségek elfogadva gyakorlatilag, szemész és beteg részéről is, hogy gyógyíthatatlan, valahogy eddig remény sem volt. Most ez a remény felcsillanása. És a 10 az elég sok, tehát amikor gondolom valaki maratont fut, ott is van egy első lépés, pedig még hány van hátra, de az az első az nagyon fontos, különben nem ér célba.
1: Nyilván nem kergethetünk illúziókat, mert felelőtlenség lenne. Mit jelenthet egy látássérültnek, és én tudatosan nem a beteg szót használom, ha ennek a kezelésnek aláveti magát, ez a kezelés sikeres?
2: Ugye a siker többféleképpen definiálható. Én azt szoktam mondani, hogy a siker a beteg számára az, ha ő boldog. Mindenkit más tesz boldoggá. Nyilvánvalóan egy pár éves gyermek, akinek igazolódik ez a mindkét allérre vonatkozó mutáció, gyerekként még sokkal több megmaradt retinális működőképes sejtje van, tehát az, amit meg tud őrizni egy ilyen génterápia, sokkal több tud lenni, mint egy idősebbnek. akinek esetleg már csak fényérzése van, és így kapja meg ezt a terápiát. Ugye 2017-től 18-tól elérhető bizonyos helyeken ez a kezelés, többféle betegségben is, de hogyha a DPRS betegeket nézzük, akkor bizony ők beszámolnak arról, hogy a mérhető, felvehető látásélességük még kicsi. Még mindig nem képesek egy látótérvizsgálatot esetenként megcsinálni, de az ő személyes tapasztalatuk az, hogy az életük könnyebbé válik, jobban tudnak tájékozódni. Tehát az, hogy egy ilyen génterápia akár ebben az esetben mit jelent, az attól függ, hogy ki kapja meg és mikor. A gyermekek többet profitálnak ebből, mint egy végstádiumhoz közeledő, de még életképes retinális sejteket tartalmazó, ezért a kezelést megkapható beteg.
1: Lehet-e azt tudni, vagy van-e már elképzelés arról, hogy ennek a terápiának mi a folyamata? Hogy képzelje el az, aki egy ilyennek aláveti magát, és azon szerencsések közé tartozik, hogy be is kerül ebbe a tímbe, hogy rajta elvégezzék ezt a terápiát, akkor mire számíthat? Mi fog vele történni?
2: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és itt két dolgot mindenképp meg kell említeni. A legideálisabb lenne a betegek szempontjából, hogyha mi saját kis régiónkra gondolunk, hogy az egyesületük segítene nekünk abban, hogy a ilyen diagnózissal rendelkező betegeknek egyrészt elküldené nekünk valahogyan az ambuláns lapját, hogy lássuk, hogy tényleg DPRS betegről van szó, és nem az a több ezer egyéb mond miatt megvakult betegről, mert nem tudunk hatalmas betegáradatot kezelni. Tehát ha megvan az ambuláns lapja a betegnek, és a beteg nyilatkozna arról, hogy ő mire hajlandó. Ha egy beteg igazol DPRS követett beteg, hajlandó Budapestre, a központba fölmenni, az azért lenne jó, mert akkor nem csak a nyálmintáját vennénk le, és csak erre a mutációra történne meg a vizsgálat, hanem bekerülne a budapesti génbankba az ő saját hibája, akkor is, hogyha nem ez, amit keresünk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy a beteg vagy egyből Budapestre megy szervezetten, vagy hogyha van olyan beteg, aki annyira nehéz körülmények között van, hogy ő mondjuk csak Debrecenig tud eljönni a régióból, vagy Szegedig tud elmenni, vagy Szombathelyig, tehát van itt azért sok rendkívül jó szemészet Magyarországon, akkor ezeken a helyeken mi nyálmintát tudunk venni, és erre az egyetlen egy génmutációra le tudjuk venni a mintát. Hogyha ez a mutáció igazolódik, ugye, tehát jövünk a következő lépésre, akkor mindenképpen a felismerő hely, tehát hogyha mi tudunk segíteni pár betegnek, akkor mi természetesen megírunk egy egyedi méltányossági kérelmet, hogy a kezelés támogatva legyen, és ezzel egyidejűleg, most itt az időbeli, hogy melyik pont egy picit hamarabb, ez lényegtelen, a budapesti központba mindenképpen föl kell menni. Ugyanis jelenleg kezelés csak Budapesten történhet. Mert ott vannak meg azok a adottságok, és én úgy gondolom személy szerint, miután ez még nem egy nagy tömegben rutinszerűen alkalmazott beavatkozás, génterápia, ezért kicsi országunknak igenis pontosan elég egy csodálatosan működő központ. A többi helynek pedig legyen az egyetemi klinika, vagy egy megyei kórház, támogatni kell a budapesti központnak a működését, úgyhogy szolgáltatja idézőjelben a betegeket, de mindez szervezetten és valós diagnózissal teszi meg. És hogyha ő bekerül Budapestre, akkor természetesen mindenféle vizsgálatnak fogják alávetni, amivel megnézik a funkcióját. Ehhez új gépek, régi gépek, új gépek, új műszerek állnak rendelkezésre, és a beavatkozás, hogyha megvan a finanszírozása, akkor ez műtétet jelent. Ez gyakorlatilag egy vitreoretinális műtét, tehát egy retinális üvegtesti sebészeti műtét, egy nagy beavatkozás, amit helyi érzéstelenítésben csinálunk. Gyakorlatilag a szem belsejében lévő üvegtestet kell eltávolítani, majd ezt a nagyon speciális vírusvektorba ültetett RPE65 gént tartalmazó DNS-t juttatjuk be speciálisan a retinának az éles látás helye alá. Tehát ezt a retina rétege alá injektáljuk, gyakorlatilag egy 300 mikroliter folyadékról van szó. Tehát ez egy vitreoretinális műtét, ami ráadásul a jelenlegi előiratok szerint mind a két szem át kell, hogy essen ezen, nyilván meghatározott időkülönbséggel, de a kezelés akkor működik jól, hogyha mind a két szem megkapja ezt a vírusvektort.
1: Mettől meddig tart maga a vizsgálat, maga a műtét, utógondozás, gondolom?
2: A műtét előtti kivizsgálások én úgy gondolom, hogy pár hónapot vesznek igénybe, tehát ez nem egy olyan betegség, amikor a óráknak, napoknak vagy heteknek jelentősége van, nem. Itt van idő, tehát ez egy fontos, hogy alapos kivizsgálás után történhet ez meg, tehát a műtét az viszonylag rövid idő alatt megvan, nyilván az egyedi méltányossági engedélyt meg kell kapnia a betegnek, de azért ez egy belátható idő, hogyha egy ilyen mutáció igazolódik. Tehát, hogyha ebben az évben lezajló 300-as tesztelésből megtaláljuk azon hiányzó betegeket, magyar betegeket, akiknek ez reményt adhat, akkor az ő műtétük és kezelésük a jövő évben az egy reális dolog.
1: Mibe kerül ez a kísérlet, mibe kerül a műtét, akár az államnak, akár a magyar állampolgárnak?
2: Azért ez nem egy kísérlet, azon már túl vagyunk. Ugye ez egy engedéllyel rendelkező génterápiás beavatkozás, egy génterápiás szer, aminek a beadásáról beszélünk. Magukat a vitreoretinális műtéteket természetesen a NEAC finanszírozza, maga a szer pedig, ami bejutatja ezt a DNS-t, ami utána tehát ezeket a fehérjéket fogja termelni, és ezáltal vissza tud állni a látásnak a ciklusa. Ez egy egyedi méltányossági engedélyen alapuló gyógyszer, génterápia, ami a magyar államnak, miután két szemről beszélünk, körülbelül 200 millió forintjába fog kerülni. Ez egy ritka betegségnek, bár a egyik leggyakoribb ritka betegségnek a génterápiás szere, úgyhogy az első hallásra bizony-bizony nagyon drága lehet, de azért azt tudni kell, hogy a ritka betegségek kezelése az sajnos mindig sok pénzt emészt fel, hiszen nem ugyanaz a betegszám, de egy nagyobb, nem ritka betegségnél, ami könnyen megtérül, és hát rendkívül sok klinikai vizsgálat, biztonságossági vizsgálat előzi meg, tehát ezeknek a eljárásoknak jelenleg még ennyi a költsége.
1: Én úgy gondolom, hogy természetes dolog az, hogy aki elolvasta ezt a felhívást, az keresi a klinikát, hiszen miért ne keresni? Megpróbál mindent megtenni azért, hogy könnyebb legyen az élete, talán még fényt és színeket is lásson. De én úgy gondolom, hogy nem önöknek kell alapból ezzel foglalkozni, hanem hol tud jelentkezni? A felhívás alapján, tehát a Vakok Egyesületénél, a Vakok Szövetségénél, vagy pedig az sem baj, hogyha ide írja a levelet.
2: Ez valóban nagyon fontos. Ugye a Debreceni Szemklinika az itteni régió szembetegeiért felel. Tehát én az itteni viszonyokat tudom mondani, illetve szeretném vázolni, vagy kérni. A egyesületek, akik közül főleg ugye természetesen a Hajdú-Bihar megyeivel és a Borsod megyeivel ápolok betegeim kapcsán szorosabb kapcsolatot, de ide tartozik természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is. Én azt kérném az egyesületektől, hogy a szervezésben segítsenek. Tehát akkor tudjuk Budapest munkáját segíteni, hogyha szervezetten küldjük a betegeket. A mi régiónk betegeit én azt szeretném, hogyha lenne nekünk egy szép nagy táblázatunk, bizony a betegek személyes adatait tartalmazva, és az utolsó személyzeti ambuláns lapjukat. Hogy abból mi már láthassuk, hogy valóban DPRS beteggel van dolgunk, vagy pedig olyan gyengénlátó beteggel, akinek sajnos még nem jött el az ideje. És hogyha mi ezektől az egyesületektől megkapnánk egy-egy ilyen táblázatot. Beteg neve, tajszám, elérhetőség és egy ambulánslapot, valamint azt, hogy a beteg hajlandó-e, képes-e Budapestre fölmenni, vagy pedig csak ide hozzánk, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy jobban jár a beteg hosszú távon, hogyha a budapesti központba fel tudjuk juttatni, akkor mi meg fogjuk szervezni, hogy ezek a betegek mikor és hogyan kerüljenek vizsgálatra.
1: Ha legközelebb ebben a témában én eljönnék önhöz egy beszélgetésre, akkor az körülbelül Mikorra várható?
2: Én úgy gondolom, hogy amikor érdemes lesz beszélni arról, hogy mit is tudtunk tenni ez alatt az ősz alatt, ami alatt oly sok minden fog történni, hogy sikerült-e ezt a cég által biztosított 300-as mintavételt valóban kihasználni, hát akkor az valamikor december, január, amikor már arról tudunk beszélni, hogy mennyire sikerült megfelelni annak, amit kitűztünk célul. Mert én úgy gondolom, hogyha egy ilyen lehetőség van, akkor a magyar szemészeknek segítséggel együtt természetesen az a feladata, hogy ezt próbáljuk meg kihasználni, és azokat a betegeket, akik még nincsenek genetikailag feltérképezve, ők jussanak el. És ha nem tudnak eljutni a budapesti központig, akkor ennek a mutációnak a kimutatása nyából megtörténjen.
1: Tanárnő, én itt leszek. Hahi! Hobbi
3: Rádió! Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobbi Rádió. A hangadó.
6: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
7: Heteken belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. 32 000 autórendszámát kell november végéig lecserélni. Nyilvános, hogy mennyiért államosították a meddőségi centrumokat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sikeresen lezajlottak a teljes terheléses és a vonat befolyásoló rendszer vizsgálatai a több mint 4 éve újuló Budapest-Belgrád vasútvonalon. A szükséges dokumentumok beszerzése után, ha minden a tervek szerint halad, akár már október 2. felében elindulhat a belföldi személyszállítás. A biztonságos 160 km/h sebesség eléréséhez a kivitelezőnek még el kell végeznie a végső vágány szabályozási munkálatokat is. Decemberben pedig a teljes sebesség kihasználás mellett a nemzetközi személyforgalom elindítását is tervezik. November 30-áig még 32 000 olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Emlékeztetnek, 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. Fontos tudni, hogy karakterazonos rendszámcsere esetén a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat, például a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, kaszkót vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat nem szükséges a rendszám változása miatt módosítani. A nyilvánosságra hozott titkosítás alól feloldott dokumentumok szerint az Orbán kormány több mint 13 milliárd forintot költött a magánmeddőségi centrumok államosítására. A kódnéven futó projekt keretében a legnagyobb összeget mintegy 7 milliárd forintot a Káli intézet cégeiért és ingatlanaiért fizették ki. A Róbert Károly magánkórházért 2,75 milliárdot, a Forgács intézetért 2,6 milliárdot, a Sterilitás Kft.-ért pedig 762 milliót adtak. Az államosítási folyamat végére a magánklinikák jelentős része állami fenntartásba került, míg a megmaradt intézmények működése ellehetetlenült. A hulladékgazdálkodás teljes felülvizsgálatát szorgalmazza Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladék udvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre lenne szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell. A környezetvédelmi problémák jelentős része megoldásra váró mérnöki feladat, amit a tudás és az innováció oldhat meg, tette hozzá. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű, sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
8: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
8: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
8: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: ez itt a föld, az ég kék, a fű zöld.
1: Üdvözlet, kedves emberek! Hát a mai begurulva autó és kütyümustra adás egy kicsit fura lesz, egy kicsit eltérő lesz, mint amit már megszokhattunk. Több okból is. Hát az egyik az az, hogy ugye az elmúlt hetekben már az Alfa Romeo Tonalét ugyebár kívül és belül is már körbe jártuk. Viszont hát a héten kell jönni annak, hogy hát akkor guruljunk vele. De képzeljétek el, az történt, hogy az egyik teszttelefonnal vettem fel ugye a gurulást, és valahogy ezt a hangot azt így elfelejtettem lehozni a teszttelefonról, természetesen azóta már másnával az a készülék, így hát elszállt a hang, mondhatni, hogy elszállt a gondom, ugye hogy énekelték itt nagyon régen, ugye retro muzsika mai nap folyamán már, illetve nem is biztos, hogy a mai nap folyamán, de mindegy, értetek, amiről szó van, szóval elszállt az Alfa Romeo Tonalénak a hangja. Mármint amikor gurulunk az autóval belülről. Nem baj, megpróbálok visszaemlékezni. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Hát az első és a legfontosabb, amire emlékszem, az az, hogy nagyon halk volt az Alfa Romeo Tonalénak a belseje, amikor gurultunk vele. Nagyon jó hangszigetelése. Illetve, ami feltűnt, az az, hogy nem pattog el az úton, ugye azon a szokásos rossz minőségi úton próbálgatta meg ott bak felé haladva, de abszolút nem próbált meg elpattogni az autó. Szerintem egyébként teljesen élhető és jól kezelhető autó. Aztán, ami nagyon tetszett benne, ezt talán amikor belülről körbejártok, akkor említettem, hogy a kormányon azok a fülek, amikkel ugye a sebességváltásban te bele tudsz pöckölketni fölfelé vagy lefelé, az egy ilyen fém fület kapott, tehát pontosabban kettőt, hiszen mind a két oldalon van, fém füleket kapott, és ezáltal ugye ez a sportossága az még inkább ki van emelve az autónak, de ezek a fülek, ezek eléggé nagyok, eléggé magas, tehát eléggé nagy ívben követik le a kormánynak az ívét, ugye a kormány alatt. Ezáltal, amikor te esetleg így kanyarodás közben kell, hogy hozzányúljál, vagy egy más kormányfogás közben is, teljesen kényelmesen, és mindenféle probléma nélkül te bele tudsz nyúlni abba a bizonyos sebességváltásba, ha neked szükséged van rá. Ez a kettő volt az, ami elsőre biztosan tetszett az autóban, mármint a csendessége, meg ez, hogy így a kormánynál is nagyon figyeltek arra, hogy a Tonalénak a sportosság az megmaradjon. Hiszen a Tonalé annak ellen, hogy egy magasabb SUV építésű autó, ő bizony azért egy sportos gépjárműnek mondható, legalábbis szerintem. A futómű sem ütött föl feleslegesen, a futóműnek sem volt fölösleges zaja, fölösleges hangja, és nem is az a puha, tehát annak ellenére nem egy puha ilyen ringatózós amerikai autós rugózást kapott, ennek ellenére is teljesen csendes volt, és nem akarta még a keménysége ellenére sem, vagy a keményebb, sportosabb kialakításnak ellenére sem kirázni az embernek a veszélyét így magából, vagy hogy kell ezt mondani. Aztán, amire még emlékszem, de aztán amikor belülről körbejártok, akkor is említettem, hogy a teljesen jó körbe lehet látni az autót belülről. Az állószapa természetesen igen vastag, viszont a Tonali az ugye egy csapottabb hátsó kialakítást kapott, a hátsó csomagtérajtó, meg ilyesmi, ott egy kicsit csapottabb az egész, de ennek ellenére sem éreztem azt, hogy az a kicsike kis lőrésnek is mondható talán kis hátsó ablak zavaró lenne, tehát hogy teljesen jól ki tudsz belőle látni, mind tollatáskor, mind rendesen a közlekedés mindennapjaiban is. Szerintem ez is egy fontos információ, illetve szerintem ez is egy előnyös úgymond kialakítása természetesen a Tonalénak, hiszen arról beszélünk. És összességében mondom, ezek a kis apróságok, ezek a kis trükkök, amik igazából szerintem tipikusan alfává teszik a Tonalét. Ugye korábban már említettem, hogy azért a Junior az egy jó pofa autó, de ő azért messze van a tipikus és hagyományos kis Alfa Romeo-októl. Na, komfortérzete az teljesen jó volt, ugye ezt is említettem már, amikor beleültem, az ülése nagyon kényelmes, nagyon jó az oldaltartása, nagyon jó a támlánál a deréktartása, és egyébként az ülőlapja is teljesen jó méretű, az ilyen magasabb ember, mint én, tehát a 180 pluszossal sem fogod kényelmetlenül érezni magad, és nem az van, hogy az ülőlap az a felénél, tehát a combot felénél már véget is érne. Szerintem ez is egy kiemelkedő dolog, és abszolút élhető. Na akkor szerintem megint mozsikáljunk egyet.

egy pillanatra visszatonnálére, mert még arra emlékszem egyébként, hogy ezt az autót én kipróbáltam ugye országúton is, meg autópályán is, meg természetesen városban is, viszont az országúton azért elmentem veled a környéken, amerre lakom, mert a környéken van egy-kettő ilyen rosszabb minőségű út is, azt egyébként föl sem vettem, erre csak emlékszem, és el akartam mondani, de el is felejtettem abban a meg nem rögzített hanganyagban sem mondtam el, hiszen elfelejtettem, hogy az ilyen szerpentinebesebb, pattogósabb utakon is teljesen jól viselkedik az autó, illetve, hogy azt kell mondanom, hogy korábban már mondtam, hogy a Jeep Compassnak volt nagyon jó a futóműve, és nekem az Alfa Romeo Tonale az ahhoz hasonlított, tehát hogy teljesen feszes, teljesen jól viselkedik a kanyarokban, az élesebb kanyarokban, a nagyobb tempójú kanyarokban is, és nem akar leesni az útról. Aztán, hogyha már nem akarunk leesni az útról, és a tempósabb, akkor azt se felejtsük el, hogy a hibrid rendszer, az ugye folyamatosan rásegít, amikor te gyorsítasz, és ez a ugye belső égésű motornak, illetve a hibrid rendszernek a rásegítésének köszönhetően az Alfa Romeo Tonale még alap funkcióban, tehát normál komfort fokozatban is egész jól gyorsul, és aztán pedig, hogyha megnyomjuk azt a bizonyos kis sport funkciót, hát akkor egyszerűen nincs ellenfél, akkor annyi, hogy a többieknek csak nézni kell, hogy te hol, merre és mikor járkálsz. Imádnivalóan jól viselkedett, erre emlékszem, illetve az, amire még emlékszem, hogy benne van ebben a Tonaléban az, amit én egy másik márkánál, egy koreai márkánál nagyon szerettem, sőt, talán mind a kettő főbb koreai márkánál szeretem, hogy benne van az a tipikus családi autó, de amikor megnyomod a sportfokozatot, akkor bizony azért benne van a vadállat, benne van az, hogy tud menni, és emlékeztek rá, hogy a belsőnél említettem, hogy van ez a bizonyos kis gombocska, amivel ugye a futóművet tudod még inkább keményíteni, és akkor tényleg egy teljesen sportos gépjárművet fogsz kapni, és ráadásul azt se felejtsük el, hogy ez a bordó szín, amivel a Tonale nálam volt, az zongorlak fekete színekkel, hát azért azzal ezt az autót mindenhol is mindenki meg is fogja nézni. Na, röviden ennyit a Tonaléről, mindjárt folytatjuk, de előbb egy kis muzsika, és aztán majd ismételten egy olyan fokozat jön, olyan fejezet érkezik, ami ugye eltér a megszokottaktól, itt a megújuló oldó és kütyömustrán, de előbb muzsika.

Folytassuk autóval, hiszen a héten kipróbálhattuk a, illetve hát most az adás szempontjában, már a múlt héten kipróbálhattuk a Kia Seltost, ugye egy új gépjármű a Kia-nak a hazai palettáján, sőt talán az európai paletten. A Seltostból nem az első sorozat, hiszen ennek volt egy előző modellje, de ez az új Seltost, ez Európában is szerintem hasonlítani fog, és egyébként a Kia Stonic és a Kia Sportage közé lőtte be nagyjából a gyártó. Fontos dolog, ugye ez a névadás, ez ugye egy csomószor felmerül az emberbe, hogy miért pont ez a neve az autónak, vagy miért pont az neve az autónak. Hát maga a Seltost elnevezés az nem mellesleg, a görög mitológiából Herkules fiának, Seltostnak a nevéből adódik, és az S betű az ugye a sebességet akarja utalni, tehát mondhatnánk ezt is, hogy ez a sebességre hajaz. Nyilván ugye a speed, tehát a speed az ugyanúgy angolul is sebességet jelent, mint a sebesség szó, tehát itt abszolút beleillik ebbe a kis mondakörbe, úgymond. Tehát mondom még egyszer, görög mitológia, Herkules fiának, Seltostnak a nevéből alapult ez a kis Seltost szócska. Aztán, ami nekem elsőre tetszett, éppként a 12. előtt, vagy hányadik is, az igen, szerintem az 12. gyermekvasút végállomásánál, a Bűsvölgyön, a másik végállomásánál, ugye ott a TV torony melletti végállomásánál onnan indultunk, és amikor először ránézel az autóra, élőben egyébként baromira harap, baromira markáns, sokaknak nem tetszik, sokaknak tetszik, egy tipikusan megosztó Kia orrot kapott, és ez a Kia orrnál, ugye megszokhatok ezt, én csak úgy hívom, ez a kis csontocska, ez a kis mosolygó száj, most itt egy ilyen nagyon széles, nagyon, nagyon markáns, ugye ez az orr kialakítása a Kia Seltostnak, és ez az új dizájnnyelv, ez egyrészt ugye visszatükröződik a szokásos Kia csillag képes kialakítású első lámpájának is, illetve azért azt se felejtsük el, hogy a nagy, markáns és általában egyébként, amiket láttam, ugye fehér vagy világosabb autónál zongorak, fekete kialakítású hűtő, ez a hatalmas nagy csont alakú hűtő, illetve az első lökállítónak az alja, a kerekjáratívek, a hátsó lökállító, stb. Tehát ez mind zongorak fekete volt az autónál, amit mi teszegettünk és próbálgathattunk. Ezek azért nagyon látványosak és nagyon durván oda vonzák az ember szemét magára az autóra. Aztán nagyon érdekes ez a csillagkép alakú ugye LED lámpa, ezt én mondtam, de a LED lámpák ugye ezek függőleges, tehát amikor először ránézel, akkor egy függőleges vonat látsz, ha oldalról ránézel, akkor lesz meg ez a kis töréses csillagképes kialakítás, ez ugye az egész motorháztetőnek, meg az egész órára is jellemző, viszont ami nagyon érdekesség, hogy az első ledes lámpa testen belülre még 2-3 ilyen kis ledet elhelyeztek, ott lesz az irányjelző, illetve még a nappali menetfény még ott szépen ugye végighúzódik, vagy ott is megjelenik, a hűtő felé közelítve. Hatalmas az orra, tehát egész magas az orra, és ez a, én csak úgy hívom, hogy baltával faragott orr, ez szerintem egyébként jó pofa. Na kis, muzsikamásokat beszéltem.

nem az első ülésre pattantam be, hanem bizony beültem hátulra, mert arra voltam kíváncsi, hogy hátulról milyen a kilátás. Hátul is egyébként ránézel, akkor természetesen látni fogod ezt az osztott hatalmas nagy képernyőt, ami ugye a vezető előtt van, illetve

Aztán is lehet hallani talán, hogy éppen nem vizet fogok inni. Ez a kis flakon, ami most a kezemben van, ez biztos nem férne el az autóban, de nem baj. A gyors ivás után azért még azt is elmehetünk, hogy illetve azt is elmondhatom, hogy a középkonzolon természetesen megjelenik a telefontartó, megjelenik az NFC-s telefontartó, ráadásul az nem engedi a telefont csúszkálni. A könyöklő alatti tárolókesz az teljesen jó méretű, és egy csomó ilyen kis rekeszek pártartók, míg a családosoknak, vagy a folyamatos úton lévő utazóknak, vagy akár kütyűrajongóknak, mint én, de teljesen szó szerint életmentők is lehetnek. Csomagtér padlója még egy érdekes dolog, ezt el is felejtettem volna mondani, ha most nem figyelek a kis jelzeteimre, hiszen kétszintes, és ráadásul úgy lehet pakolni, hogy az alsó rész, hogyha nincsen benne pótkerék, akkor óriási, akkor oda akár be is tudsz feküdni, és akár el is alhatnál ott alul is. Nyilván ez egy kicsit túlzás volt, de a lényeg, hogy az emeletes csomagtérbe tényleg egy családnak a cuccait simán be fogod rakni. Na de most viszont még mielőtt beraknánk bármilyen cuccot a csomagtérbe, meg majd még mielőtt beülnék hátra, és elmesélnem, hogy hátulra mit kell tudni, illetve majd utazunk, előtte mozsika.

Nos, amikor beültem hátulra, ugye akkor elmondtam, hogy előre néztem, azt már elmondtam azokat a variációkat, amiket ott láttam. Viszont, ami nekem valamire tetszett az autóban, az az, hogy nem fekete a belseje, hanem ilyen kis világosabb belsőt kapott ez az autó is, tehát hogy végre nem sötét autóban ülünk. És hátul ugye természetesen van kis mappatartó az anyósülésnek a háttamláján, a vezetőülésnek a háttamlájának a hátsó részénél nincsen, természetesen vannak USB-C-s töltési lehetőségek, természetesen a hátsó ajtóban egy literes, fél literes üdítő simán elfér, és ahogy mondtam, hogy

óriási a láb, illetve a fejtér hátul is. És ráadásul hátul még egy 180 pluszos felnőtt számára is teljesen elférhet az ember ugye fejtérben is, nem fogod oda verni a fejed még egy kis bukkanónál semmit. És amikor a bukkanónál tartunk, akkor nyilván el kell mondanom, hogy elindultunk az autóval, én végig hátul ültem, egy durván egy órát autózgattunk, és nem éreztem magam sem kényelmetlenül, sem bezárva hátul, nagyon kényelmes, és ami nagyon jó, hogy hátul sem kezd el pattogni az autó, tehát abszolút nem pattogott, még mikor fekvőrendőrön mentünk, hát egy kicsit nagyobb sebességgel, hogy megnézzük, hogy a Seltos, hiszen egy magasabb megbítésű SUV, hogyan bírja, ott sem kellett arra attól félnem, hogy bevágom a fejemet így föntre. Ugye ezt már talán említhetem itt is, hogy a hibrid hajtásnak köszönhetően nagyon jó gyorsul a gépjármű, nem kell még talán sportfokozatba sem rakni, de ha sportfokozatba rakod, akkor még inkább sportos lesz az autó, és még inkább gyorsul, szóval ez abszolút élhető. És amit én hátulról nagyon tetszett nekem, az az, hogy óriási ablakfelületek vannak oldalra kinézve. Tehát oldalra teljesen jól ki tudsz nézni, még akár egy kisebb gyerek is tök kényelmesen ki fog látni. Ez szerintem jó. Illetve természetesen a hatalmas nagy kialakítás, ez magas kialakítása az autónak, meg az oldalsó üvegek mellett a C-oszlop mögötti oldalsó üveg, tehát a csomagtérnek az oldalsó üvege, valamint a hátsó szélvédő is, ugye ott is ömlik be a fény, és ez szerintem egyébként egy nagyon jó. Ki a Seltos egyébként gyorsan, így röviden, ez most csak tényleg egy gyors menetpróba volt, amit itt gurultuk az autóval, szerintem egy élhető, egy elegáns, egy szép, egy látványos autó, és ne felejtsük el, hogy 2027-ben a Seltos fogja felváltani a Sportage-nak a szerepét, hiszen a Sportage valószínűleg elköszön most egy kis időre itt a Kia palettájától. Már röviden ennyit a kis menetpróbáról, és a menetpróba után nyilván zene, és aztán jön egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas kütyű.

És hát nincs más, mint hogy egy kis kütyüvel érkezünk ebben az adásban, eheti adásban, és ez a kütyű ez nem lesz más, mint a korábban már beharangozott Honor Robot Foam. A Honor Robot Foam az ugye egy olyan kis telefon, ami kapott egy gimbalt így a tetejére, a jobb felső részére, a tetejének a jobb felső részére, és ez a gimbal ez teljesen belehajtódik magába a készülékbe hátulra. És ez egy nagyon érdekes megoldás, még ráadásul kapott elég kis plexit, tehát amikor be van hajtva, akkor elhúzol egy plexit, pontosabban visszahúzol egy plexit, és ezáltal a te kis Honor Robot Phone készülékednek ez a kis gimbal része, a kamerája nem fog sérülni, hiszen ez abszolút megvédi tőle. Úgy van kialakítva, hogy amikor be van húzva ez a kis retesz, ez a kis műanyag plexi, vagy nem is tudom, minek hívjam, akkor természetesen nem fogsz vele úgy fényképeket csinálni, vagy fotókat, vagy videókat, pontosabban nem fotókat, hanem vagy videókat, illetve fényképeket is természetesen. Szóval nem fogsz úgy képeket alkotni, sem mozgó, sem álló képeket, hogy a gimbal az működik. De ettől még ugye a telefonnak a kis beépített kamerája, illetve a gimbalnak a kamera rendszere az tud működni, ugyanis ez a plex teljesen átlátszik, teljesen karcmentes, meg ilyen merev anyagból van kialakítva, és ezáltal ugye ugyanúgy tudsz fotózni. Én nagyon sok fotót, videót csináltam itt az elmúlt két napban, amíg teszteltem ezt a Honor Robot Phone-t, és ezekből van fent ugye természetesen a begurulva autó és kütyű mustra oldalára is raktam fel fotókat is, meg videókat is. A fotózási tár háza az szinte kimeríthetetlen, tehát van benne természetesen kamera, közeli, távoli, mikro, makro, mindenféle megoldás, illetve a videózásban is tudsz egy csomó alapfunkciót is kialakítani, és ami szerintem zseniális, az, hogy ez a gimbal része, tehát ez ami egyébként hasonlít a DJI-nak az Osmo-jához, meg a DJI-nak az ilyen kis gimbalos stabilizátoros megoldásához, sőt nem hasonlít, hanem teljesen ugyanúgy működik, csak itt egy telefonnak a sajátja, ezben az érdekesség. Szóval, amit imádtam benne, az nem más, mint hogy a gimbal részében ott többféle funkciót is ki tudunk választani. De hogy milyen funkciókat, hol, mikor és miért, hát arról majd egy kicsit később, de előtte jöjjön egy kis muzsika, hiszen már olyan rég zenéltünk.

mész, sétálsz a telefonnal, akkor ő kiegyenlíti a lépéseidet, ugye ezt a függőleges mozgás, oldalsó mozgás, meg stb. És ilyenkor viszont a kamera az arra fog fókuszálni, meg arra fog nézni, amerre te fordulsz a telefonnal, tehát ott nem egy pontra fog fókuszálni, és azt követi le a gimbal, hanem a gimbal fixre előre néz, viszont ugye leköveti valahogy mégis azt a kis mozgásot a jobbra, vagy balra, vagy föl, vagy lerángatod a készüléket, de nem annyira intenzíven, tehát ilyen lágy mozgásokat fog kialakítani. Ráadásul ennek a mozgásnak a lágyságát vagy keménységét, ezt egyébként nem mellesleg te a menüben fogod tudni, már mint a Honor Robot Phone-nak a menüjében tudod variálni, hogy ez intenzívebb legyen ez a lekövetés, vagy egyszerűen lágyabb legyen a lekövetés, szóval ez egyszerűen képtelenség felfogni is, hogy miket tud, és szerintem a legfontosabb és a legjobb funkciója az pedig az, amikor valamire te ráfókuszálsz, és bármit csinálsz a telefonnal, jobbra-balra rángatod, előre-hátra mozgatod, föl, le, stb. Az teljesen ott marad. Erről raktam fel videót, illetve erről is raktam fel videót az Instagramra és a TikTokra is, illetve a természetesen a Facebookra is. Aztán a Honor Robot Phone elvileg még alkalmas arra is, hogy hozzászóljál, tehát megszólítsad, és akkor a Honor Robot Phone-nak ez a kis gimbal rész, ez arra nézem, amikor amerre te vagy, amerre te megszólaltál, utána rád fókuszál, és hogyha te menet közben térted jobbra-balra mész, vagy a telefon előtt, vagy a szabadtéren, vagy pedig a konyhában, vagy bárhol, akkor ezt le fogja követni. Ez a funkció, ez most még ezen a mobiltelefonon, illetve ez a kis teszttelefon, ami nálam volt, ez még nem működött, de hamarosan majd működhet ez is.

Szóval a legfontosabb az ugye ez a gimbal része, de ez mellett egyébként maga a készülék az természetesen nagyon jól lehet vele beszélni, nagyon jól lehet vele zenét hallgatni. Szerintem egyébként egész jó a mikrofonja, a saját beépített mikrofonja is, tehát az sem egy elhanyagolható rész. És ami még szerintem nagyon fontos, az az, hogy akár még azt is be tudod állítani, hogy mondjuk ugye egy videóhívásnál is ugye rajtad marad, hiába rángat mondjuk menet közben, érted, megint utazol a buszon, villamoson, metron, stb. Vagy egy séta közben videóhívással beszélsz valakivel, hiába mozogna a kezed, vagy mozog a kezed, teljesen fixen rajtad marad ugye a gimbalnak köszönhetően a fókusza. A maga készülékkel nem is beszéltem, hogy csak a gimbal részét mondtam el, maga készülék kicsit vastagabb, mint a most megszokott telefonok, viszont elvileg nehezebb, gyakorlatilag mondjuk például nem nehezebb, mint a kihajtható V5 telefonja ugye a Honornak, tehát annál például sokkal nem nehezebb. Ez szerintem ez is egy fontos információ, illetve nagyon érdekes információ. És ami nekem baromira tetszik, hogy maga ez a gimbal rész, ez ha minden igaz és jók az információ, és olvastam utána, akkor ilyen titán ötvözetből készült. Nyilván nem tiszta titánból, de valami titán, és tehát hogy ilyen könnyű, de nagyon masszív és nagyon kemény anyagból rakták össze magát a gimbal részt, és nézzétek meg a Facebookon, raktam fel olyan videót is, hogy lehet látni, hogy hogyan nyílik ki, hogyan hajtogatódik ki, vagy be, vagy előre, vagy hátra, vagy össze, vagy vissza a gimbal rész. Érdemes megnézni, keresetek rá a Facebookon, mondom, oda raktam fel szerintem a legtöbb videót, de természetesen raktam föl ugye a TikTokra is. Erről a készülékre egyébként lesz majd egy hosszabb teszt is a teszteleken minden.hu oldalon, azt is érdemes lesz majd elolvasni, napokon belül kint lesz, keresetek rá. És hogy mikor jelenhet meg a Honor Robotphone hazánkban, illetve az európai piacon? Hát figyeljetek, úgy döntöttem, hogy erről csak a jövő héten árulok el részleteket. Addig is maradjatok velünk, hallgassatok a rádiót, iratkozzatok fel mindenféle csatornáinkra, és vigyázzatok magatokra. További szép napot mindenkinek, szevasztok!

0: Hobby Rádió.
1: Bemutatták a Bicskei Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálat eredményét. Indul az oktatási párbeszéd a magyar oktatás megújításáért. Október közepétől élesedik a várólista csökkentési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány csütörtökön mutatta be a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálatot. A vizsgálat a 2015 és 2025 közötti időszakot fette le, több mint 7000 oldalnyi iratot néztek át, és korábbi, valamint jelenlegi dolgozókat is meghallgattak. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, az igazgatót már az 1990-es években azért küldhették el az előző munkahelyéről, mert felmerült vele szemben a szexuális visszaélés gyanúja. 3 évvel a bicskei kinevezése után is született olyan jelzés, amely szerint átlépte a határokat a rábízottakkal szemben. Az államtitkár szerint nem igaz, hogy a gyerekek hallgattak és nem jelezték a visszaéléseket. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiataloknak, és gyökeresen átalakítja az ellenőrzési rendszert. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt álláspontja szerint Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntetőügyéről és az adóemelésekről. A kormányfő a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett azon ígéretét, hogy megvédi őket. Gondolkodó közösségek néven indul csütörtökön a magyar oktatás megújítását célzó párbeszéd sorozat, jelentette be Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Jelezte, hogy a következő hónapokban minden régiót végigjárnak. A tárca vezető egy új nemzeti alaptanterv kidolgozására is ígéretet tett, ugyanakkor jelezte, hogy azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián csütörtökön Budapesten. Hegedű Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A házi orvosi praxisok helyzetét kívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű, sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kényszermunka miatt emeltek vádat egy román férfival szemben. Vizsgálják az állampapírok adózását. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román férfi ellen, aki éveken át erőszakkal, bántalmazással és fenyegetéssel kényszerített mezőgazdasági és építőipari munkára egy kiszolgáltatott nagykőrösi férfit. A vádlott nem csak embertelen körülmények között dolgoztatta és fosztotta meg irataitól az áldozatot Magyarországon és külföldön, de miután a hatóságok kimentették a sértettet, ismét elrabolta őt. A főügyészség a letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását és Magyarországról történő kiutasítását indítványozza. A pénzügyminisztérium azt vizsgálja, szükség van-e változtatásokra a lakossági állampapírok adózásában, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, a más uniós országok kötvényeivel szembeni adóelőny miatt. A külföldi kötvények hozamát főszabály szerint 15%-os személyi jövedelemadó, bizonyos esetekben pedig további 13%-os szociális hozzájárulási adó terhelheti. Ezzel szemben a 2019 júniusa után kibocsátott magyar lakossági állampapírok kamata mentes ezektől az adóktól. A portfólió megkeresésére a tárca azt közölte, hogy minden lehetséges megoldást vizsgálnak, és az áttekintés nem korlátozódik az adózásra. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. A kormány egyik fő terve a pátkai és zámai víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karsztvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. Vizsgálják a partvédművek és a nádgazdálkodás felülvizsgálatát, valamint a halgazdálkodás átalakítását is. A hosszú távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT. Hozzátették, hogy a bérlakás szektor nem csak új építések mentén bővíthető, a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lehet. Budapesten 120-130 ezer lakás áll valóban üresen. Hangsúlyozták, a felépülő lakásoknak légiumi férőhelyeknek követniük kell a keresletet. Ott kell az ilyen irányú lakásfejlesztéseknek teret kapniuk, ahol a felépülő lakások férőhelyek bérletére valódi igény van. Ez pedig elsősorban Budapest, az egyetemi városok, illetve néhány prosperáló ipari központ. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Mi rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 9-én köszöntjük Dénes nevű hallgatóinkat. A görög eredetű férfi néva Dionysos névből ered. A mitológia szerint a bor és a mámor istene jelentése Dionysosnak ajánlott. Ünnepelnek még október 9-én kívül április 8-án, november 17-én, valamint december 2-án is. Betézése a Dénes névnek Déneske, Dini, Dinike, Dincsi, Dinci, Dinus, Déni, Dénike, jeles viselői, Pázmándi Dénes politikus, Beke Dénes kémikus, Berinkei Dénes politikus, Újlaki Dénes színész, Gábor Dénes fizikus, Lengyel Dénes irodalomtörténész, valamint ön, kedves Dénes. Ezen a napon ünnepelnek még az Andor, Dienes, Dionízia, Elemér, Gerjén, Günther, Ibrahim, Ibrány, Rustem, Szellib, Szibill, Szibilla, Sárab, Sári, Velmira, Ábrahám, Ábris, valamint Ábrán nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió!
3: A mai nap is különleges!
4: Október 9-e postai világnap. 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, utóbb Egyetemes Posta Egyesületet, amely a nemzetközi postaszolgálat összehangolása érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Jelenleg több mint 160 ország tagja az Egyetemes Posta Egyesületnek.
3: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
1: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 9-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1651 az első időpontunk, október 9-én Oliver Cromwell, az angol köztársaság államtanácsának vezetője kihirdette a hajózási törvényt. A törvény értelmében Angliába vagy Angliából árut csak angol hajók szállíthatnak, illetve az angol kikötők csak olyan államok hajói előtt vannak nyitva, amelyek saját termékeiket szállítják. Ugorjunk a 19. századba, 1874. október 9-e, postai világnap. 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, melyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Az Egyesület a Nemzetközi Postaszolgálat összehangolása továbbfejlesztése érdekében jött létre, a 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az Egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 országa tagja. Ugorjunk a 20. századra, 1940. október 9-én Liverpoolban megszületett John Lennon, a Beatles együttes egyik alapító tagja, aki dalszerző, könyvíró, filmszínész és lemezproducer is volt. 1952-vel folytatjuk, október 9-én Bükk-Aranyoson megszületett Kismari színésznő. Leghíresebb filmjei a Nagy generáció és a Szeleburdi vakáció. Ugorjunk 1965-re, október 9-én az Egyesült Államokban először hoztak nyilvánosságra hivatalos adatokat a vietnámi háborúban elszenvedett amerikai veszteségekről. Ez szerint 1961 óta 900 katona esett el és 4800 sebesült meg. A közlemény nyomán nagyszabású háború ellenes tüntetése kezdődtek Londonban és Washingtonban. Lépjünk előre két évet, 1967-re, október 9-én a bolíviai La Higuerában kivégezték a 39 éves Ernesto Che Guevara de la Sernát, aki a harmadik világ forradalmárainak példaképe, az imperializmus és az elnyomás ellen folytatott harc egyik kiemelkedő vezére volt. Folytassuk 1974-jel, október 9-én Frankfurtban meghalt Oskar Schindler, aki körülbelül 1200 zsidót mentett meg a holokauszt idején. És végül, de nem utolsó sorban, 1986. október 9-én Londonban bemutatták Andrew Lloyd Webber művét, az Operaház fantomja című musicalt. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Üzenet a Prédikátorok könyve harmadik részéből.
2: De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad, nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.
3: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön, hogy a legfalánkabb állat az észak-amerikai selyemlepke? Hernyója születési súlyának 86 000-szeresét falja fel életének első 56 napja alatt. Egy ilyen étvágyú 3,2 kg-os csecsemő életének első hete során 273 tonna élelmet fogyasztaná el.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy füstölt sonkát tejszínes póréhagymamártással hoztam önöknek. Áztassuk be a sonkát 12 órára, közben cseréljünk rajta néhányszor vizet. Aztán tegyük egy jókora fazékba, annyi friss hideg vízzel, hogy ellepje. Mert az első munkafolyamatra azért van szükség, hogy a sonka beszívja a vizet, így könnyebb lesz a főzésünk. Lassan forraljuk fel, de csak gyöngyözzön, tovább úgy, hogy minden fél kiló sonkára fél órát számítunk, attól a perctől kezdve, hogy a tűzre tettük. Végül vegyük le a lángról, és saját főzőlevében pihentessük, hűtsük ki, körülbelül fél óráig. Aztán emeljük ki egy tálba. A megmosott zöldjétől megfosztott poréhagymát, akár robotgépben, akár egy jó éles késsel egészen apróra vagdossuk meg. Olvasszuk meg a vajat, és pároljunk rajta puhára a poréhagymát. Hintsük meg finom liszttel, és keverjük össze alaposan. Lassacskán öntsük bele a vermuttal összekevert meleg tejet, és kavargassuk folyamatosan, hogy szép sima, mártássá sűrűsödjön. Ha egy kicsit kevés lisztet használtunk volna, akkor ételkeményítővel utána dolgozhatunk. Ne sajnáljuk tőle a frissen örölt borsot, de a sóval takarékoskodjunk, ugye mert a sonkának a leve sós. Gyöngyöztessük finoman kb. 20-30 percig, időnként keverjük meg. Vigyázzunk, hogy oda ne kapjon. Adjuk hozzá a tejszínt meg a sajtot, és kavargassuk, míg a sajt el nem olvad. Vágjuk a sonkát kövérkés szeletekre, ezután öntsük a mártás felét egy tűzálló cseréptájba, zsindelyszerűen rétegezzük el a sonkaszeleteket a mártáson, kanalazzuk rájuk a maradékot. Szórjuk meg vajforgácsokkal, és tegyük 10 percre forró sütőbe.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Szivárvány! Szivárvány!
5: Szivárvány!
4: Szivárvány!
5: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Retikül! Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül! Szerdán 16 órától.
8: A Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Heteken belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. 32 000 autórendszámát kell november végéig lecserélni. Nyilvános, hogy mennyiért államosították a meddőségi centrumokat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sikeresen lezajlottak a teljes terheléses és a vonat befolyásoló rendszer vizsgálatai a több mint 4 éve újuló Budapest-Belgrád vasútvonalon. A szükséges dokumentumok beszerzése után, ha minden a tervek szerint halad, akár már október második felében elindulhat a belföldi személyszállítás. A biztonságos 160 km/h sebesség eléréséhez a kivitelezőnek még el kell végeznie a végső vágány szabályozási munkálatokat is. Decemberben pedig a teljes sebesség kihasználás mellett a nemzetközi személyforgalom elindítását is tervezik. November 30-áig még 32 000 olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Emlékeztetnek, 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. Fontos tudni, hogy karakterazonos rendszámcsere esetén a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat, például a kötelező gépjármű biztosítást, kaszkót vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat nem szükséges a rendszám változása miatt módosítani. A nyilvánosságra hozott titkosítás alól feloldott dokumentumok szerint az Orbán kormány több mint 13 milliárd forintot költött a magánmeddőségi centrumok államosítására. A kódnéven futó projekt keretében a legnagyobb összeget mintegy 7 milliárd forintot a Káli intézet cégeiért és ingatlanaiért fizették ki. A Róbert Károly magánkórházért 2,75 milliárdot, a Forgács intézetért 2,6 milliárdot, a Sterilitás Kft.-ért pedig 762 milliót adtak. Az államosítási folyamat végére a magánklinikák jelentős része állami fenntartásba került, míg a megmaradt intézmények működése ellehetetlenült. A hulladékgazdálkodás teljes felülvizsgálatát szorgalmazza Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladék udvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre lenne szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell. A környezetvédelmi problémák jelentős része megoldásra váró mérnöki feladat, amit a tudás és az innováció oldhat meg, tette hozzá. Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű, sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a

0: Szeretnék magának megfelelni?
1: Ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.